0: A szervezők szerint a cél, hogy a hazai vidéki gasztronómia kerüljön a figyelem középpontjába.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd.
2: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télesz. Sok

0: 91.2. Rádió most!
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!
2: Jön egy

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyelt. A város ugyanis 10. alkalommal adott otthont rangos kerékpárverseny rajtjának, vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indult a verseny harmadik szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban követik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. Jövő hét elején parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek a közterületi parkolókban. A munkát kamerával felszerelt gépjárművel végzik, amely a parkolóhelyek foglaltságát és telítettségét rögzíti. A felmérés célja, hogy pontos képet adjon arról, mikor és mely területeken a legnagyobb a parkolási terhelés, és ez alapján segítsék a parkolási közszolgáltatás felülvizsgálatát. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetten indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása. Meghosszabbított határidővel május 31-ig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre, közölték a szervezők. A 33. alkalommal meghirdetett program célja, hogy minél több önkormányzat mutassa be zöld felületi fejlesztéseit. A zsűri a verseny során személyesen is felkeresi a jelentkező településeket, ahol a fejlesztések mellett szakmai egyeztetésre is lehetőség nyílik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Vezet a fény, de közben egy árnyék álmokat vetít elém, és vágyokat kódol belém.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: Keresd minket a Facebookon is!
4: Műsorajánlót hallottad!

0: vagyok.
1: Hírek most!
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Rádió Most híreit hallják, én Pál Patrícia vagyok. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Kutyavidám park nyílt Balaton lellén. A több mint 1500 négyzetméteres közösségi tér a kutyás strand hiányát szeretné pótolni, ezért kutyamedencével és játékos elemekkel várja a négylábúakat. A parkban a gazdik számára is kialakítottak pihenőhelyeket, a biztonságról pedig zsilipes kapurendszer gondoskodik. A városvezetés szerint a cél az volt, hogy a tiltások helyett biztonságos és élménydús lehetőséget kínáljanak a kutyásoknak. A NAV több mint 300 ezer adózót értesített arról, hogy hibát vagy hiányosságot talált az SZIA bevallási tervezetükben. A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak, például a családi kedvezmény vagy az első házasok kedvezményének helytelen igénylése. Sok esetben az is gondot okoz, hogy a visszaigényelhető adóhoz nem adtak meg bankszámlaszámot vagy posta címet. A hivatal közlése szerint a javításokat legkésőbb május 20-áig kell elvégezni, különben automatikusan a NAV által készített tervezet válik érvényessé.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Beért be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: Valami

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. Az ünnepségen az intézmény múltját és közösségi szerepét idézték fel, valamint hangsúlyozták a gyermekközpontú nevelés fontosságát. Az óvoda az elmúlt években több szakmai elismerést is kapott, köztük az Örökös Boldog Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Szita Károly beszédében kiemelte, a város jövőjét a gyermekek jelentik. A jubileumi programot óvodás fellépések és koszorúzás zárta. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7-től másnap reggel 6-ig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló, 8-5 fős csapatban vesz részt. Célja az olvasás népszerűsítése, játékos, kompetencia fejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak az éjszaka folyamán. Éles szituációkban próbálhatták ki magukat a kaposvári rendészet is diákok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedés technikai kiképzőházában. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Eötvös Loránd műszaki technikum tanulói egy rövid elméleti felkészítés után egy rendőri intézkedés bemutatóját nézhették meg, ahol egy felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben léptek fel az egyenruhások. A program végén a diákok maguk is kipróbálhatták, hogyan kell kezelni egy-egy élesnek stimulált helyzetet a taktikai házban. Éjszaka helyreállították a kisiklott vasúti szerelvény helyszínét, a sérült kocsikat pedig már el is vontatták, így megindult a közlekedés Gyománál, közölte Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A szakemberek jelenleg azt vizsgálják, mikor indulhat újra teljesen a forgalom az érintett pályaszakaszon, ahol jelentős károk keletkeztek. Mintegy 600 vasúti betonalj, sínek, kapcsolószerek és felső ágyazat is megrongálódott. Két ikonikus épület is látogatható lesz a jövőben. Magyar Péter a Karmelita előtt tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kolostor hosszabb távon nyitva áll a látogatók előtt, míg a kabinetiroda épülete csak ezen a hétvégén, de látogatható, mivel az épületbe később minisztériumi dolgozók költöznek. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet időpontot foglalni, és a két épület egy program keretében tekinthető meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Roy és Ádám trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: 112. Rádió most!
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű, színem a veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondi eszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársfa utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Győzelemmel kezdte a férfi kosárlabda NB1 bronz csatáját a Kaposvár, amely hazai pályán 88-80-ra verte az atomerőmű SE csapatát. A somogyiak a második negyed kivételével minden játékrészt megnyertek, így előnybe kerültek a három győzelemig tartó párharcban. A bronzéremért zajló verseny következő mérkőzését Pakson rendezik. Éles szituációkban próbálhatták ki magukat a kaposvári rendészet is diákok a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság intézkedéstechnikai kiképzőházában. A KSC Rudnai Gyula szakképző iskola és az Ötvös Lóránd műszaki technikum tanulói egy rövid elméleti felkészítés után egy rendőri intézkedés bemutatóját nézhették meg, ahol egy felfegyverkezve ellenszegülő férfival szemben léptek fel az egyenruhások. A program végén a diákok maguk is kipróbálhatták, hogyan kell kezelni egy-egy élesnek szimulált helyzetet a taktikai házban. A magyar vidék ízei kapják a főszerepet az idei gurmé fesztiválon, amelyet június első hetében rendeznek meg a Millenáris Parkban. A rendezvényen mintegy 100 kiállító várja a látogatókat, ezek közül 21 vidéki étterem mutatja befogásait. Újdonság lesz a Made in Vidék helyszín, ahol hagyományos magyar ételek, például halászlé és birkapörkölt is kóstolható lesz. A szervezők szerint a cél, hogy a hazai vidéki gasztronómia kerüljön a figyelem középpontjába. Az amerikai-kínai együttműködés erősítését sürgette Donald Trump Pekingben. Az amerikai elnök a tiszteletére adott díszvacsorán úgy fogalmazott, hogy az amerikai-kínai kapcsolat a világ legfontosabb kétoldalú viszonya, ezért annak fejlesztése kulcsfontosságú a jövő szempontjából. Megköszönte Kína vendéglátását és fontos állomásnak nevezte látogatását. Hozzátette, hogy a két ország között kölcsönös tisztelet és hosszú történelmi kapcsolat áll fenn.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.
1: Jó pár év már benne, de több az, ami vár.

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most! Csak én!

0: koktél.
1: Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!
2: Sziasztok, Kalambó vagyok az Iron Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Tour de Hongrie mezőnye ma ismét Kaposvárra figyelt. A város ugyanis 10. alkalommal adott otthont rangos kerékpárverseny rajtjának, vagy éppen befutójának, mondta Szita Károly rádiónknak adott interjújában. A városvezető kiemelte, idén a Kaposvár arénától indult a verseny harmadik szakasza, amely a város egyik kiemelt sporteseménye, hiszen a viadalt 190 országban követik élőben vagy online közvetítésen keresztül. Szerinte ez jelentős lehetőség arra, hogy Kaposvár nemzetközi figyelmet kapjon, és sokan a közvetítések hatására ismerjék meg a várost, vagy kapjanak kedvet annak meglátogatásához. Elstartolt Kaposvárról a Tour de Hongrie harmadik szakasza. A felvezető programok, csapatbemutatók és szalagátvágás után Szita Károly Kaposvár polgármestere indította el a mezőnyt. Először a városon át tekertek, majd a Zselici kör után folytatódott a hajrá Szekszárdig. A parkoló és útlezárásokat már feloldották, és a buszközlekedésben is zavartalan már a forgalom. Szemtanúkat és az okozó járművezetőjét keresi egy április 6-án Igalnál történt személyi sérüléses baleset ügyében a kaposvári rendőrkapitányság. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ismeretlen autó Ráksi felét haladva áttért a szemközti sávba, emiatt egy motoros fékezni és kormányozni kényszerült, majd az árokba borult, miközben a két jármű nem ütközött. A feltételezett okozó megállás nélkül tovább hajtott a helyszínről. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet vagy információval rendelkezik, jelentkezzen a megadott elérhetőségeken vagy a telefon tanúzöld számon. A kormány 575 millió liter üzemanyagot szabadít fel a biztonsági kőolajtermékkészletből a hazai ellátás biztosítása érdekében. A döntés szerint 150 millió liter benzin és 425 millió liter gázolaj kerül piacra hatósági áras értékesítés mellett. Az intézkedést az üzemanyagpiacot érintő nemzetközi helyzetten indokolták, amely miatt szükséges a készletek felhasználása. A NAV több mint 300 ezer adózót értesített arról, hogy hibát vagy hiányosságot talált az SZIA bevallási tervezetükben. A leggyakoribb problémák az adókedvezményekhez kapcsolódnak, például a családi kedvezmény vagy az első házasok kedvezményének helytelen igénylése. Sok esetben az is gondot okoz, hogy a visszaigényelhető adóhoz nem adtak meg bankszámlaszámot vagy posta címet. A hivatal közlése szerint a javításokat legkésőbb május 20-áig kell elvégezni, különben automatikusan a NAV által készített tervezet válik érvényessé.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Üdvözlök mindenkit, 6 perccel 7 óra után, jó reggelt kívánok! Május 16-án szombaton bizony borult az ég felettünk, és 11-12 fokot mutat a hőmérő. Az országban sok helyütt esik, most pont nálunk nem, de fog, mégpedig tartósan tényleg, szinte egész nap várható a csapadék, de ez ne lombozzon le senkit. Ettől még lehet derűs, szép és ragyogó a hétvégénk, amilyen lesz a zenei válogatásunk is. Igazán szuper kis dalokkal várunk benneteket ezúttal is, ugye nem bántad meg? Ez már Dr. Béres és Veréb Tomi újdonsága lesz hamarosan, és itt van Kygo, Nile Rodgers párosa is a For Life-val. Tartsatok velünk ezúttal is, jó munkát azoknak, akiknek dolgozniuk kell, jó utat az utazóknak, és kellemes pihenést mindenkinek, amiből bőven jut, bízom benne nektek. I took the long road across the ocean.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Május 16-án az ünneplők a Mózes és Boton nevet viselők, vagy a Hannibálok, Nepomuk, Pellegrin, Simonetta és Ubul név tulajdonosai. A Mózes egy héber eredetű bibliai név, a jelentése a vízből kihúzott, kimentett fiú. A Boton viszont egy régi magyar személynév, a buzogány jelentésű bocó származéka, vagyis inkább buzogányos harcos jelentésű. Na de biztos, hogy vannak szülinaposok is köztetek. Sok boldogságot kívánok mindnyájatoknak, és innen is köszöntjük a ma 60 esztendős Janet Jacksont, az amerikai énekesnő, a Together Again című dalával szórakoztat bennünket már is.
0: Ez volt a kalendárium. Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot! Rádió Most! Ne hallgass mást!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Sárga figyelmeztetés van ma érvényben kiadós esőzésre térségünkben is. Száraz az idő most, és 12 fokot mutatnak a hőmérők, de aztán 9-10 óra felé elered az eső, és nem is marad abba, majdhogy nem holnap délelőttig. Azért lehetnek kisebb-nagyobb szünetek, de tartós csapadékra van kilátás, és a mai csúcshőmérséklet mindössze 14 fok körül alakul. Vasárnapra is borongós időt jósolnak nekünk, de már kevesebb esővel. Holnap reggel 10 fok lesz, délután pedig 14. Az erős széllel is számolnunk kell, és jövő héten végig, amellett, hogy melegedés kezdődik hétfőtől, bár hűvös lesz a reggelünk, mindössze 6 fokos hét elején, de a délután már 20 fokos. És aztán a hét közepétől jön a 24-25, a hosszú hétvégén pedig a 27-28 fok és napsütés. Addigra a csapadéknak is kevesebb esélye lesz, de jövő héten azért péntekig bármikor lehet egy-egy záporzivatar.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallotta. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most!

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió most!

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Mozgalmas nap volt tegnap a városunk életében, már csak azért is, mert Kaposváról rajtolt ugye a Tour d'Anglais harmadik szakasza. Vissza lehet nézni a kaposvári szakasz közvetítését a kaposvármost.hu-n, ahol azt is el lehet olvasni, hogy ki nyerte végül is ezt a harmadik szakaszt. 75 éves a Fésűs Éva óvoda. Tegnap délelőtt ünnepeltek. Van egy szép képgaléria az eseményről. A sulisok esetében pig újra jön az olvasók kölykök éjszakája, a támogatók jelentkezését várják. Arról is érdemes olvasni a kaposvármost.hu-n, hogy gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár számára, és hogy parkolási felmérést végeznek városunk közterületi parkolóiban. Hogy ez mit jelent és mikor történik majd meg? További részletek a kaposvármost.hu-n egyéb olvasnivalókkal együtt.
0: Ez volt a Lapszemle. Rádió Most Kaposvár. FM 91.2.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Megújul a Honvéd utcai és a Nemzetőrsori lakótelep tömb belsője Kaposváron, valamint több városi fejlesztés is elindul. Szita Károly a Rádió Mostnak adott interjújában elmondta, elsőként a Honvéd utcai belső tömb, a volt Dózsa edzőcsarnok környéke, valamint a Nemzetőrsori lakótelep újul meg, hiszen ezek a város lakótelepeinek legrégebbi és legsűrűbben lakott részei. A komplex átalakítások során új parkolóhelyek épülnek, felújítják az utakat, bővítik a zöld területet, emellett új játszótereket, kondieszközöket és padokat is telepítenek. A városvezető elmondta, a 15 milliárd forintos fejlesztési csomag tervei között szerepel még az iparfejlesztés, orvosi rendelők felújítása, valamint a Főutca és a Hársva utca közlekedési csomópontjának átépítése is. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte a kaposvári Fésűs Éva tagóvoda, ahol Fésűs Éva születésének 100. évfordulójáról is megemlékeztek. Az ünnepségen az intézmény múltját és közösségi szerepét idézték fel, valamint hangsúlyozták a gyermekközpontú nevelés fontosságát. Az óvoda az elmúlt években több szakmai elismerést is kapott, köztük az Örökös Boldog Óvoda és a Madárbarát Óvoda címet. Szita Károly beszédében kiemelte, a város jövőjét a gyermekek jelentik. A jubileumi programot óvodás fellépések és koszorúzás zárta. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7-től másnap reggel 6-ig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Célja az olvasás népszerűsítése, játékos, kompetencia fejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak az éjszaka folyamán. Egyre fiatalabb és drágább autók jelennek meg a hazai használt autópiacon. A használtautó.hu elemzése szerint tovább csökkent az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók aránya, miközben nőtt a közép és felső kategóriás járművek száma. A kínálati átlagár már meghaladja az 5,5 millió forintot, az elektromos autók pedig átlagosan több mint 11 millió forintba kerülnek. A hirdetések között továbbra is a benzines autók vannak többségben, de a legnagyobb növekedést a hibridek produkálták. Az elemzés szerint az autók értékét továbbra is jelentősen befolyásolja az életkor és a futás teljesítmény.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél is megerősödik. A hajnali órákra 9 és 11 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 13 és 20 fok között alakulnak. Az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyen mérhetjük majd.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Kellemes reggelt kívánok mindenkinek 5 perccel 8 óra után. Hát mit csinálhatunk egy esős hétvégén? Bekuckózunk és pihenünk. De ki is lehet mozdulni, annyi minden vár ránk ma is a városban és a környéken. Úgyhogy nem biztos, hogy az eső ellenére tényleg csak a négy fal között kellene töltenünk a szabadidőnket. Hozom ebben az órában a programajánlatokat, és hát hogy ne ajánlanám magunkat is a feltöltődéshez, és egyáltalán a napkezdéshez. Egy eszpresszót is kínálunk, Sabrina Carpenter jóvoltából jön majd Calvin Harris, Nagy Bogi és Despárosa, most pedig az Icon a Pop lát el bennünket energiával. So

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Május 16-a van ezen a szombaton, a Mózesek és Botondok ünneplik névnapjukat. 1911-ben e napon született Rodolfo a bűvész. 1905-ben pedig Henry Fonda amerikai színész, akit például a Volt egyszer egy vadnyugat című filmben láthattunk. 1920-ban avatták Szenté Jeanne d'Arcot Rómában. 100 éve látta meg a napvilágot Sütő Irén színésznő érdemes művész. Míg 99 éves lenne a Máté Erzsi, Kossuth Díjas és kétszeres Jászai Mari Díjas színésznő a nemzet színésze. 73 éves lett Pierce Brosnan, ír származású színész, egykori James Bond. Aztán érdekesség, hogy 66 éve hozták létre az első működő lézersugarat. Ma már volt róla szó, hogy 60 éves lett ma a Janet Jackson amerikai énekesnő, de ezen a napon emlékezünk Sammy Davis Jr., az énekes táncos filmszínész 36 éve hunyt el, 16 éve Végvári Tamás színész, aki Al Pacino, Harrison Ford magyar hangja volt többek között. 97 éve tartották meg az első Oscar-díjátadást, és 24 éve mutatták be a Csillagok háborúja 2-t, a Klónok támadása című egész estés amerikai filmet, amelyet George Lucas rendezett.
0: Ez volt a kalendárium. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Kávé, tea, rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hallgass mást.

Sosa Kett dalát hallgattuk, a Jealous Type címűt a Rádió Moston. 8:30 van, jó reggelt és csodás napot kívánok mindenkinek. Bár borús az ég felettünk, és bármikor eleredhet az eső, így a mai időjárás nagyban befolyásolhatja a futókörök napja sikerességét, nem csak városunkban, hanem országszerte. De ennek ellenére mindenkit várnak a Cseri Parkba, hogy megmérettesse magát és a várost. Én már 6. alkalommal rendezik meg, és minden egyes alkalommal az elmúlt években nagyon szép eredményt ért el Kaposvár, természetesen nektek köszönhetően. Minden helyszínen így nálunk is díjazzák majd a legeredményesebb női és férfi résztvevőket, így a versenyhangulat sem marad el, és majd kiderül, hogy az ország mely városából indultak a legtöbben. 9-től délután 5 óráig várják a résztvevőket. Fel lehet nagyon ügyesen szerelkezni eső ellen, és úgy is lehet futni, de nem csak így, hanem kocogva és még sétálva is meg lehet tenni a távot, és bizony ez is beleszámít az eredménybe. Kicsiket, nagyokat várnak tehát egyaránt, ne tartson vissza benneteket néhány esőcsepp. Nálunk pedig továbbra is hallgathatjátok, akár kocogás közben is a legjobb slágereket, itt van most egy Depeche Mode klasszikus.

0: Programajánló.
1: A Szenai Skanzenbe várnak mindenkit 9:30-tól délután 3 óráig, ugyanis kézműves nap lesz Somogyban. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület nyitott közösségi napját a Skanzenben rendezik meg műhelyfoglalkozásokkal az egyesület mestereivel. Agyagozás, faragás, nemezelés, szövés, kosárfonás, babakészítés, fajátékkészítés, tojásfestés, csipkeverés és gyöngyfűzés, valamint bútorfestés is lesz. 3 órától pedig a Somogy zenekar koncertjét hallgathatjátok, és lesz táncház is Tóth Tibor János néptánc pedagógussal. A Szennai Művelődési Házban a Tatros együttessel lehet múlatni az időt. Moldvai ének és hangszeres oktatás lesz 10 órától, illetve délután 2 órától, este 7-től pedig a Csángó táncházba várnak mindenkit. Ma rendezik meg a szezonnyitó motoros felvonulást Kaposvárról. A Vas Albert utcában gyülekeznek majd a motorosok, aztán együtt indulnak egy körre a városon, majd egy erdei úton át 10:30-től. Szeretettel hívnak meg mindenkit a mai napon a kaposvári fúvós zenekar minősítő hangversenyére az Együd Árpád Kulturális Központba délután 3 órára, a belépés díjtalan. Ugyanakkor várnak mindenkit egy művészeti és zenei estre Kaposmérőbe, a református templomba. Jótékonysági fellépést tart délután 5 órától a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és táncos tanulói közössége. A belépés szintén ingyenes. Ma este a Kaposvár arénában a Rómeó és Júlia a című musicalt lehet megnézni, és orgona koncertet hallgathatunk a Nagy Boldogasszony Székesegyházban este 7:30-tól. Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik majd, a belépés díjtalan. És aztán a Kultik moziba is várnak mindenki gyerkőcöket mesefilmekkel, az új Bori a mozifilm cíművel többek között, de a nagyobbaknak is van miből válogatniuk. A Zselici Csillagpark délután 4 órától tart nyitva. Megismerhetjük a Zselici csillagos égboltot, lesz planetáriumi filmvetítés és éjszakai távcsöves bemutató, bár ezzel kapcsolatban érdemes érdeklődni az időjárás miatt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára,

0: A rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
1: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
2: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
3: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Életműdíjat kapott a kaposvári gitáros. Még lehet jelentkezni a Virágos Magyarország versenyre. Egész nap borongós, esős időnk lesz. Jó napot kívánok, a Rádió Most híreit 9 órakor a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Artisius életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es Párizsi Olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapásnövényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb területek is tovább javulhat a helyzet.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma egész nap borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 12-20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
3: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
6: Lehet, hogy ez a nap egy kicsit lassabban indul, ezért fel kell ébresztenünk az érzékeinket együtt, testünket, lelkünket. Mit szólnátok egy mambóhoz? Hát jó reggelt, itt van Lubega.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Sirendát hallgattuk American Town címmel a rádió. Most a 8 perc múlva lesz 9:30. Remélem nagyon kellemesen telik ez a szombati nap, és majd az egész hétvége mindenki számára, és olyan elfoglaltságokkal, amikben örömetöket lelitek. Az életünk sokszor ugye teljesítmény és az elvárások körül forog, a 7-5 napján legalábbis a munkahelyünkön általában, ami mellett elfelejtjük, hogy az igazi boldogság az önazonos tevékenységekből fakad. Ezek a tevékenységek pedig nem csak kikapcsolódást nyújtanak, hanem segítenek megőrizni a mentális egészségünket is. Ha azt tapasztaljátok ti is, hogy a nap végére teljesen kimerültök, és a pihenés időszakában is esetleg szorongás gyötör benneteket, akkor ez azt jelenteti, hogy szükségetek van egy olyan hobbira, ami teljesen más, mint a napi rutinotok. Olyan tevékenységek, mint a kertészkedés, festés vagy zenehallgatás segíthetnek ellazulni, levezetni a stresszt és újra feltöltődni. Egy nem teljesítmény alapú hobbi lehetővé teszi, hogy kivonuljunk a mindennapi stresszes helyzetekből, és új perspektívát találjunk az életünkhöz. Ezzel nem csak a szorongástól szabadulhatunk meg, hanem növelhetjük a produktivitásunkat is, hiszen az agyunknak is szüksége van a pihenésre, és ahhoz, hogy újra friss erővel dolgozhasson. Egy új hobbi felfedezése gyakran újjáéleszti bennünk a szenvedélyt. Ezzel új energiát tudunk mozgósítani, ami kihat a munkánkban nyújtott teljesítményünkre is. Szóval a hobbik révén olyan képességeket is fejleszthetünk, amelyeket a munkánkban is kamatoztathatunk. Például a türelmet, vagy akár a probléma megoldó készséget. Szóval mikor volt utoljára, hogy igazán magatokra figyeltetek, ha már nem is emlékeztek erre, és úgy érzitek, hogy minden nap a szervezés, teljesítés és másoknak való megfelelés jegyében telik, akkor eljött az idő, hogy találjatok egy olyan hobbit magatoknak, ami igazi én időt biztosít számotokra. Érdemes rá időt szánni. És itt van mellette még a rádiózás is, irány London, Bermudával. Most viszont Tiesto és Elena Springsteen közös dalát hallgatjuk, ez a Hot Honey.

0: we could dance all night.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Időjárás jelentés.
3: A környéken már sok helyütt esik, nálunk egyelőre továbbra is csak borult az ég. A hőmérséklet, ahogy reggel, most is 12 fok körüli, 13-14 fokot is lehet itt-ott már mérni. De ennél magasabb értékeket nem fogunk, és az esőt szinte egész napra folyamatosan ígéri, kisebb-nagyobb megszakításokkal esni fog, és az éjszaka folyamán is. Holnap reggelre 9 fokig hűl vissza a levegő, szintén borult időre ébredünk, és viharos széllel további eső érkezhet hozzánk. A délutáni órákban lehet talán vasárnap szárazabb idő, akkor 16 fokot fogunk mérni. Mindez megváltozik nagyjából hétfőre, hiszen a hűvös 5 fokos reggelt követően már 21 fokos délutánunk lesz, és változóan felhős napos időre számíthatunk, de marad az erős szél és az esélye annak, hogy bármikor jöhet egy-egy záporzivatar, mint ahogy egészen csütörtökig ezt ígérik, meg a melegedést. A 25-26 fok már a hét vége felé meg lesz, a hosszú hétvégén pedig 27-28 fok várható, és most úgy néz ki, hogy akkor száraz napos idő is jön mellé.
2: Időjárás jelentést hallottak.
1: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
2: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
4: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
5: Ne!
4: Az 500.
5: Ilyen vén vagyok.
4: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
5: 500-ad, várjál.
4: Több mint 9 éve.
5: Na, ezt akartam kinyomozni.
4: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
2: 20 a csúcson! A Kusza 20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Ma május 16-án új hold van. Lássuk, hogy hat mindez az egyes csillagjegyekre. A Kosnak azt írják, hogy gyógyító energiákat hoz és spirituális felismeréseket is jelez a napi horoszkóp. Lassulj le egy picit, hogy meghald, mit üzen a lelked. Minden, amit ma elhatározol, ami mellett döntesz, az sikereket ígér hosszú távon. A bikának ma különösen szép, megnyugtató és egyben spirituális színezetet ad az új hold ma. Most olyan változások kezdődnek, amelyek mind téged szolgálnak, így ez a nap számodra nem csak a múlt, hanem a jövő napja is. Összekapcsolódik benned a kettő, tűz ki új célokat, majd tedd meg az első lépést a megvalósítás felé. Az ikreket az új hold lelassítja egy kicsit, és ez most kifejezetten jót tesz neked. Az elmúlt időszak pörgése után végre meghallhatod a belső hangodat is. Egy megérzés vagy váratlan felismerés segíthet tisztábban látni egy régóta húzódó ügyet. Ugyanakkor szerencsés fordulatokat is jeleznek pénzügyekben és emberi kapcsolatokban is. Kedves rák, helyre kerülhetnek benned az érzelmek, könnyebbé válik a lezárás, az elengedés és ezzel együtt az újrakezdés. Szerencsés folyamatok veszik kezdetüket, bizonyos értelemben új szakasz kezdődik számodra. Nagyon szerencsés napot jelez neked az új hold.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak az újholdmosta jövőjével és céljaival kapcsolatos területeket világítja meg. Nagy lendületet kaphatsz egy tervhez vagy új elképzeléshez, ráadásul olyan támogatást is, amire nem számítottál. Szerencsés lehetőségek nyílnak meg előtted, érdemes ma figyelni minden jelre és véletlen találkozásra. A szűz az újhold miatt a párkapcsolat terén megújulásra számíthat. Ha nagy a szerelem, akkor közös tervetek van, és ezzel kapcsolatban értek el előrelépést. Ha szingli vagy, akkor most teljesen le tudod magadban zárni az exeddel való kapcsolatot, és ezzel párhuzamosan felbukkanhat egy másik ember. A mérlegnek nagyon mély lelki felismeréseket hozhat ez az újhold. Most könnyebben elengeded a múlt terheit, és egyre világosabban látod, mire van szükséged ahhoz, hogy valóban boldog légy. Egy fontos kapcsolat rendezésében vagy egy anyagi ügy kedvező alakulásában is segítenek az égi folyamatok. A Skorpió esetében a párkapcsolat szerelem területére lesz nagy hatással az újhold. Egy élmény hatására olyan közel kerülhetsz a párodhoz, mint még sohasem. A szingli vagy, a következő holdciklusban rád találhat a szerelem.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió most. Lazítson. Velünk. I hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

0: mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilas jegyűt az újhold arra ösztönözheti, hogy rendszert vigyen a mindennapjaiba. Ez sokkal nagyobb lépés, mint gondolnád, mert ez hosszabb távon is stabilitást ad és elégedetté tesz. Ráadásul váratlan jó hírt vagy kedvező fordulatot is jeleznek neked. Egy beszélgetés vagy találkozás új lehetőséget nyithat meg előtted. A bak esetében nagyon pozitív felismerések jöhetnek ezen a napon. Új erőforrásaidat fedezheted fel, és rájöhetsz, hogy még többre vagy képes, mint gondoltad. Ebben is segít neked az újhold, higgy magadban, megvan minden képességed, ami ahhoz kell, hogy egy tervet sikerre vigyél. Kedves vízöntő, az újhold energiája az otthon, a család és a belső biztonság témáját erősíti fel nálad. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik feltöltenek és támogatnak. Ez a belső biztonság az, amiből tudsz aztán építkezni. A halakjegyű különösen intuitív és érzékeny lehet ezen a napon. Az újhold segít ráérezni arra, hogy milyen irányba érdemes tovább haladnod. Inspiráló beszélgetések, fontos felismerések és váratlan jelek mutathatják az utat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

ismétlése. Mikivel és Molival ismét egy különleges 60 percet tölthetünk el együtt, és aztán én is várlak benneteket majd újra 11 órától. Jön még most a Chainsmokers a Paris cíművel. Kellemes hétvégét!

0: Reklám.
1: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
3: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el! Hírek most!
4: Belga győzelem a Tour de Hongrie harmadik szakaszán, olvasó éjszakát szerveznek Kaposváron, esős napunk lesz. Jó napot kívánok, 10 óra van, a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat 110

0: 14 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es Párizsi Olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. Artisjus életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapásnövényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület és tovább javulhat a helyzet.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma egész nap borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 12-20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Okay, let's go!
5: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
6: Sziasztok, drága hallgatóink! Hello!
7: Hello!
6: Itt a 20-a csúcson, a 20-a slágerlista. Gyerekek, nem szoktuk emlegetni, hogy éppen hanyadik adást halljátok, de bizony nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
7: Ne!
6: Az 500.
7: Ilyen vén vagyok.
6: Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
7: Hát, mert én bejöttem egy százal korábban, igen, és egyedül gyakoroltam. Jó, kösz.
6: Igen. Nem, gyerekek, bizony.
7: 500-ad, várj, az
6: 500 héten keresztül.
7: Az hány, na, ezt akartam kinyomozni.
6: Bizony. Hogyha mondjuk 9 évvel számolunk, várjál.
7: Okay, ez még házasságban is, nem vagy veled.
6: 52-9, az 468, tehát több mint 9 éve megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten jelentkezett a 20-20-as slágerlista, gyerekek. Hát aztán, ja,
7: hol a torta?
6: Ki tudja, meddig fog tartani.
7: Akkor nekem osztod a BID-t?
6: Nem, az az enyém. Na, eddig 500 héten keresztül lehettünk együtt, ahogy hallottátok, nem is csoda, hogy szinte baráti viszonyban vagyunk már a mi hallgatóinkkal.
7: Egy csoki minyont se hoztál nekem a társadnak, mondjuk én se neked együtt.
6: Meg is beszéltük. Nem véletlen az sem egyébként, hogy sokszor mondjuk, hogy a mi célunk egyértelműen az, hogy úgy érezzétek, mintha egy asztalnál ülnétek a barátaitokkal, egy baráti társasággal. Tehát a 20-a csúcson asztalához mindig leülhettek. Ezt ugye sokszor emlegettek
7: már. Semmi Arthur király kerekasztalóvagjai, meg semmi utolsó vacsora. Meg...
6: Inkább, hát igen, hát, ki tudja, mikor ez az utolsó vacsora, igen. Inkább úgy mondanám, hogy egy kellemes baráti összejövetelt próbálunk mindig itt az éterben teremteni veletek. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz. Na, egy érdekes ötlet merült fel bennünk. Az elmúlt 500 adásunkban már annyi témával foglalkoztunk, annyi embert meginterjúvoltunk, sokszor kérdeztünk benneteket is, és mivel alapjában véve ez egy zenei műsor, arra gondoltunk, hogy ide is kanyarodunk most vissza. Csak úgy, ahogy eddig még nem. Az elkövetkező két adás rendhagyó lesz, mert hogy megmutatjuk nektek azt, hogy nekünk mik voltak a meghatározó zenéink, kik az igazi nagy kedvenceink. Jó?
7: Harangozó Teri.
6: Ehhez én túl fiatal vagyok. Hálad Istenem.
7: Ó, na paloma blanca.
6: Inkább úgy mondanám, hogy ezt a két jubileuminak titulált adást nem akarjuk természetesen öncélúvá tenni, mert remélhetőleg ezek a kedvencek a ti kedvenceitek is, illetve mindenkinek biztos, hogy megvannak a saját sztoriai, a saját élményei a kedvenc dalaihoz. Na, hát mi is megosztjuk majd veletek ezeket a néhol vicces, néhol megható, néhol elgondolkodtató sztorikat vagy élményeket a kedvenc dalainkkal kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy ma a Moli, azaz Vilike lesz a DJ, ő lesz, aki elmondja majd ezeket a történeteket, az ő kedvencei jönnek a mai hacsban, összesen 8 dalt válogatott tehát össze, a jövő héten pedig hozom majd én is a kedvenceimet, jó?
7: Akkor valószínűleg beteg leszek. Tápénzre megyek.
6: De szemét.
7: Hát jösszekem ezekkel az R&B-kkel, meg ilyenekkel, azok nem rossz.
6: R&B, de nem biztos, hogy lesz benne R&B.
7: Nem lesz R&B?
6: Nem. Nálam azért lesz egy-két olyan dal, amit kevésbé ismer a nagy közönség.
7: Száztagú cigányzenekar.
6: Így van. Én hozom a 200 tagút.
7: Éjjel az omnibus tetején.
6: Ja, ilyeneket, igen. Ilyen folklorisztikus dalokat, igen.
7: Jó.
6: Arcába mondtam, hogy nem szeretem.
7: Jaj, de jó, Miki. Jaj, hol az a zenész?
6: A kaposvári kertek
7: alatt régen leesett a hó.
6: Nem feltétlenül úgy folytatódik az én verzióm, hanem valamit csinál a nyúl, majd megszakad. Na jó, nem, ilyen folklorisztikus dalokat nem hozunk. Na, Vilike, kezdjünk bele! 8 dal vár most lejátszásra.
7: Melyik legyen az első?
6: Hát te dönts el, te vagy a DJ, te döntsd el.
7: Hát nyugodtan adhatjuk ennek a műsornak azt a címet is, hogy út a pokolba.
6: Na legyen akkor az első, kösz. Legyen ez az első dal. Ugyanis Vilike Chris Rea 1989-es dalát beválogatta a 8, a top 8-ban, mondhatom, The Road to Hell.
7: Igen, nagyon nagy zene volt. Szerintem most is hallgatható, imádom, és nekem élményem is fűződik hozzá.
6: Na.
7: Stefánia Palota, sajtótájékoztató, fölmentünk, és képzeld el, megvolt.
6: Arra emlékszem, milyen sajtótájékoztató volt?
7: A Chris Rea.
6: Ja, Krisztiának a koncert.
7: Volt egy koncertje, és ahol kapcsolatban volt egy bemutatója, és én imádtam fölmenni, mert 2 hetente föl kellett járnunk bár valamilyen kiadóhoz. És együtt pisírtam, képzeld el, Krisztiával, teljesen véletlenül a hát ott, nem a tujáknál, rendes helyen.
6: Együtt mentetek ki.
7: És hát mit csinál a dolga közben a férfi ember? Hát először is fölismertem, hogy ez Chris Rea.
6: Igen.
7: Hát mindjárt megnéztem neki, hogy mekkora. Találkozott a pillantásunk. Hát az kellemetlen. Hát az enyém.
6: Fogadjunk, ő ránézett a tiédre, és azt mondja, hogy barátom, te vagy a nagy bőkös.
7: Hát önneki nagyobb a hangja. Neki sokkal nagyobb a hangja, nagyobb sztár, és többet érte vele, mint én evel a kis...
6: A spajszerrel, igen.
7: Jó, hát nem használtunk centit, de nagyon érdekes volt. Azt a pillantást sose felejtem el.
6: De atya ég, hát én ezt nem is tudtam.
7: Hát
6: vannak itt nagy emberek, kérem. A Moli kapitány együtt pisikézett Chris Reával. Az menő.
7: Azt tűnt, hogy jó, ez a Chris
6: Rea. Hát nyilván az, hogy kiáll melletted, azt azért megnézed, igen. Nyilván. Az öcsém. Azóta tiszteli nagyon a magyarokat. Öcsém, ezek a csikós magyar petyárok, akkor nem ez a lényege. Járnak.
7: Nem ez a lényege ennek, nem a csikós ostor, annak az a lényege, hogy ilyen pillantás nem születik egy kávéasztal mellett sem,
6: az
7: sehol.
6: Az biztos. Hát igen, jó, jobb esetben, ugye?
7: De nem kaptam kettővel több CD-t.
6: Nem?
7: Nem.
6: És ezek után Chris Rea megírta a Road to Hell című dalt. Úgy volt benne, hogy megláttam, gyerekek, nagyban vagyunk. Willi, hát ez zseni ez a sztori. Úgyhogy jöjjön Willi kedvence, az egyik a nyolcból. Chris Rea jön 1989-ben, és a Road to Hell.
5: A nyolcadik.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Ő volt Chris Rea és a Road to Hell. A dal, ami annak alapján született, hogy Chris Rea a pisoárba meglátta a csikós ostorát Willinek.
2: Nem igaz, lehet, hogy nem is néztük egymást, csak találkozott a pillantásunk azon részen is, meg egymás szemébe is, meg úgy volt egy kis mosolytáltunk.
1: Nem. Viccelek. Azért az menő, hogy az ember kimegy egy sajtótájékoztatón pisilni, és ott áll mellette Chris Rea, és összenéztek, hey, jó szó.
2: Ugyanúgy egy ilyen rázomozzatta fejezte be.
1: Atya úristen, Willi, Jézusom. Ezek után meg sem merem kérdezni, hogy mi a következő dal, és hogy mi újság van az előadóval. Mi csináltál Bon Jovival, Willi?
2: MTK stadion, szerintem 30 ezer ember volt, nagyon nagy sztár volt, most is az egyébként, most is szeretem.
1: Hát de régen nagyobb, igen, meg hát azért fiatal volt.
2: Lányok megörültek érte a kinézete miatt is. Fú, akkor váltottam kényszerből munkahelyet. Nem akartam, csak aztán nem lettem az, ami akartam lenni.
1: És ebben valakinek volt egy fontos szerepe,
2: igen,
1: igaz?
2: Volt egy fontos szerepe. Név nélkül elmondom, hogy nagyon mérges voltam rá, mert én nagyon vágytam erre a művelődési igazgatói posztra, de aztán nem jött össze, de nem is bárom, így lettem rádiós. Mikor üvöltöttek, és szünetben volt a nagy ováció, a közönség ott aztán bármit üvölthettél, mert semmit, igen, nem hallottál.
1: Igen.
2: Te anyod, kapd be, hogy
1: elszittad mindennek?
2: Mindennek, de jó párszor. És tehát ha valaki valakire haragszik, menjen el egy ilyen szabadtéri koncertre. Jó, lehet az aréna is, nem muszáj szabadtéri lenni, csak
1: és
2: nagy hangerő legyen.
1: Ordít a közönség, és akkor belekiabálhatod az üzenetet az univerzumba.
2: Így a figyelj, Mao! Így a figyelj, te piszok!
1: Na,
2: de hát nagyon jó esett.
1: Jó esett? Megkönnyebbült?
2: Meg.
1: És mindeközben melyik dal szólt?
2: Living on a Prayer.
1: Fú, mekkora dal volt, és ez mikor volt, a 80-as évek? Az 80-as évek vagy 90-es évek?
2: Ilyenkor, 80 és 90 között szerintem.
1: Aha, mert a dal egyébként 86-os.
2: Na, nagyon jó, egyébként félelmetes. Hú.
1: Akkor most meg is hallgatjuk, köszi, jó? A Willi Top 8 következő dala Bon Jovi és a Living on a Prayer 1986-ból. Ez jön most.
3: A hetedik.

0: Slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Ő volt Bon Jovi és a Living on a Prayer, ez pedig a Kusza Husza Slágerlista, ráadásul az 500. hacs, és hát azt találtuk ki Vilikével, hogy most rendhagyó módon, mivel azért félig meddig, ha nem is jubilálunk, de hogy azért az 500. adás mégiscsak az 500. adás, ezért most az elkövetkező két műsorban azokat a kedvenc dalainkat hozzuk el nektek, amiket remélhetőleg ti is nagyon szerettek, és amikhez mind-mind köt bennünket valamilyen emlék vagy egy sztori. A mai napon Vili top 8, Molly top 8, hiszen Molly hozza el 8 kedvenc dalát, amelyek közül a következő szerintem egy picit legyen akkor modernebb, jó? Kicsit ugorjunk a 80-as évekből napjaink irányába, hiszen van egy olyan brit előadó, akit te nagyon-nagyon kedvelsz már régóta.
2: Robbie Williams.
1: Így van, egy igazi lázadó, egy igazi fenegyerek.
2: Nők bálványa.
1: Igen.
2: Érdekes, mert ez egy ilyen 30-es stadion lehetett, most meg nem mondom, hol volt Budapesten, de szerintem akkor megvolt már az MVM Dom.
1: Aha.
2: És akkor is voltak minőségi koncertek magyar előadóktól, de ennek a megszólalása, a profizmusa, a színvonala, na, az világsztár. Tehát Robbie Williams egy igazi világsztár. Nyilván világsztárok között is vannak különbségek, ő a nagyobbak közé tartozik. Nem akart eljönni a feleségem, rábeszéltem, amikor hogy egy nagyobb lendületes zene után kifutott azt, hogy hátranézett a tömegre. A nők azokat dobálták be szinte, mint a Tom Csosza koncertjén.
1: Az kemény.
2: És akkor látom a kis feleségednek a szemét, hogy milyen jó, hogy elvitte.
1: Igen, élvezte nagyon?
2: Bírat, mondta, hogy nagyon, megbántam volna, hogy elmenem, mert nagyon jó volt. Tehát olyan élményt ad. Most is azt tudom mondani, hogy te is mondasz mindenkinek, hogy el kell menni egy olyan együttes, amit szeretünk, de nem szenvedni megyek egy koncertre.
1: Így van, igen. De egy óriási élmény, ez valóban, valóban így van. Sőt, ugye még azt is szoktuk így mondani közösen itt a 20-as csúcsomban, hogy egy olyan előadóra is érdemes elmenni, akit alapesetben lehet, hogy nem hallgatsz minden nap, de mondjuk nem az van benned, hogy fú, hát ezt a zenét én nem szeretem, hanem úgy el vagy vele. Lásd például a feleséged, valószínűleg Robbie Williams-et nem hallgatott, de mégis olyan élményt kapott azzal, hogy egy ilyen klasszis világsztárnak a koncertjén lehetett ott.
2: Igen.
1: Mert az hangzásban, látványban, előadásmódban, mindenben egy óriási katarzis. Na és melyik a kedvenc dalod Robbie Williams?
2: Hát a Rock DJ.
1: 2000-ben jelent meg, képzeld el, az a dal.
2: Nagyon nehéz egyébként tőle kiválasztani, mert mindegyik jó,
1: hát
2: nagyon
1: az Angel is zseniális, a Let Me Entertain You is zseniális. A Rock DJ-re biztos emlékeztek, 2000-ben jelent meg, a videoklipjét be is tiltották.
2: Ezért tetszett nekem.
1: Igen, be is tiltották, ugyanis az volt az eredeti videoklip, hogy elkezdi letépkedni magáról a bőrt. Igen, és akkor már olyan szinten volt a CGI és a számítógépes animáció, hogy a végére
2: már
1: ott volt egy bőr.
2: Volt.
1: Igen, azt hiszem, igen, de előtte még ugye csak az izmok látszottak, sőt a kislemez azt hiszem úgy is jelent meg, hogy úgy van rajta, hogy csak az izomzat látszik a két szemmel.
2: Egy hát igazi őrült, tehát igen, egy igazi őrült. Tehát,
1: Így múlik el a világ dicsősége, most pedig egy macska tápot reklámoz, valami házi buliba megy, és egy félszevű macskával.
2: Angyalom.
1: Igen, hát biztos van az a pénz, amiért megetheted a macskát. Igen, minden esetre eltagadhatatlan, hogy Robbie Williams egy óriási sztár, nem is régen volt itt Magyarországon, tavaly.
2: 25-ben
1: is volt, igen, nagyon szeret bennünket, és a magyarok is őt, szerintem már ez a Szigeten is volt egyszer, szerintem már legalább 5-ször volt Magyarországon. Na hát akkor jöjjön a Molly Top 8 következő előadója, 2000-ből Robbie Williams muzsikál, ez a Rock DJ.
3: A hatodik.

0: 20 a csúcson, ha csak a legjobbakkal éred be.
1: Ő volt Mr. Robbie Williams és a Rock DJ Molly Top 8. Ez volt a harmadik dalunk. Még ebben a blogban mit szólnál, ha meghallgatnánk még egy felvételt?
2: Ját bizony, kedves Mike and the Mechanics.
1: Legyen akkor talán a legrégebbi felvétel. Ezzel zárjuk ezt a blokkot. Ha a 60-as évekbe megyünk vissza, amikor nagyon fiatal voltál.
2: Hogy de szép volt.
1: The Animals, igen. The House of the Rising Sun. Egyébként érdekes, hogy képzeld, hogy a mai fiatalok néhány hip-hop feldolgozásnak és ennek annak köszönhetően kezdik elővenni azokat a régi 50-es, 60-as évekbeli zenéket.
2: Ó, hát a Falconer House az óriási mi volt akkor. 18 évesen egy ilyen zenét megszerezni kazettának, amik kazettára tudtuk csak el.
1: Persze, hát 60-as évek, hát akkor nem jutott be Nyugat Magyarországra. Hát
2: maga a zene az 60-as évek, de mi 70-es évek végén akkor már kezdtünk úgy kinyitogatni a csippáinkat.
1: Meg milyen érdekes, nem, hogy egy 60-as években világslágerré vált dal nálunk a 70-es években még bőven top slágernek számított, persze, mert hát nem volt ilyen gyors a világ, mint most, hogy három nap után már ott van a kedvenc előadód legújabb klipje, és meghallgatott streamen, itt ott.
2: Meg hát akkor a zenék voltak ezek, akkor szerintem most is nagyon sokan vannak, pláne az én korosztályom, aki meghallja és tudja egyből, hogy mi ez. Persze. Hogy akkor átfutott ez a dal, hogy nem igaz. Tehát
1: na és mi a sztori hozzá?
2: Hát a Falconer House, úgy döntöttünk egy buli után, hogy fotelba kiülünk hajnalba az udvarra, ami éppen a öreganyám disznóla mellett volt.
1: Ne, te neked Nyugat!
2: Igen, mert jobban láttuk a napfelkeltét, és tanulja akartunk lenni, hogy közben kipakoltuk hangfalagat is természetesen.
1: Az nagyon menő. Zsinorra. Tehát ilyen 4D-s mozi volt, hogy kiültetek a valódi felkelő napot megnézni, miközben szól a Falconer House háza című dal.
2: És valameddig sikerült is, mert úgy akartuk indítani ezt az egészet, hogy közben jöjjön föl a nap, először kis piros és szép, és a kettőnek ezt az összhatását akartuk megérni, csak hát átbújtuk az egész éjszakát, és elaludtunk.
1: És nem volt felkelő nap.
2: Nem volt felkelő mire nap. Öreg anyám volt, moslékos vödőre jött. Egyrészt nem tud tőlünk bevenni rendesen, hogy megetetni a cocákat. Másrészt hát zsörtölődött a maga módján, nagyon szerette, hogy jaj, Billikém, az Isten adj meg benneteket, se a disznók nem esznek, nem tudom őket megetetni, ez a zene is, inkább a madarakat hallgatnátok, menjetek már be, azt feküdjetek le az ágyba.
1: Ó, nagy szívem! Úgyhogy a felkerül a háza mellé egy kis te óriási. De látod, ez a különbség a Nyugat és a Kelet között. Míg Amerikában a 66-os útról látszik, ahogy szépen feljön a nap, nálatok a moslékos vödör csörömpöl. Ez a mi világunk, gyerekek. Hát akkor jöjjön a Molly Top 8-ból, a The Animals 1964-ből, és a The House of the Rising Sun. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán elmegyünk egy pici szünetre, de utána jövünk vissza, és folytatjuk tovább a sztorizást, és persze meghallgatunk még 4 dalt Molly kedvencei közül.
3: Az 5.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
4: Hey yo, it's Drake, dude, I'm crazy. My new favorite is Húsz a csúcson.
0: A 20-20-as slágerlista.
5: Visszatértünk, folytatjuk tovább a 20-20-as slágerlistát, drága hallgatók. Ez az 500. hacs, azt a mindenségét. Én mindig azért ugye elképedek rajta, hogy tényleg 500 héten keresztül voltunk itt a hallgatókkal, és remélhetőleg még azért néhány műsort meg tudunk nektek csinálni. És hát abban meg aztán még inkább bízunk, hogy ezekre az egy-egy órákra tényleg fel tudtok szabadulni egy kicsit, mert hogy a mi célunk tényleg egyértelműen csak az, hogy jól szórakozzatok, nem véletlenül kerülünk néhány témát, próbálunk humorosan, néha azért kicsit odaszurkásan reagálni a világ változására és dolgaira. És hát bízunk benne tényleg, hogy ez az elmúlt 9 év azért nektek is meghatározó volt, és ezekben az egy-egy órákban legalább tényleg ki tudtatok kapcsolni a szürke hétköznapokból. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy most, mivel egy kicsit így jubilálunk, a mai, illetve a jövő heti...
6: Megengedjük magunknak azt a luxust.
5: Így van, a mai, illetve a jövő heti adásban megengedjük magunknak azt a luxust, hogy egy picit bevezessünk benneteket a mi kedvenceink közé is. Ha már zenei műsor vagyunk, a listát úgy állítjuk össze, hogy 8-8 dalt elhozunk nektek. A mai napon Moli kedvenceit hallgatjuk.
6: Egyébként akár 16-ot is tudtam volna, mert egy csomó kimaradt, tehát Ross Stewart, Baby Jane, aztán
5: tényleg nincs, Jump, hogy
6: Van Halentől a Jump, de akkor mondhatnám a Rick Casey-t is, Pink Floydot, millió ilyen van, ami nagy zenék voltak, annak ilyen Tina Turner, mindenki imádja.
5: Igen, igen. Hát vannak nagy közös kedvenceink is.
6: Hát annyi jó zene van.
5: De ezen tényleg nagyon csodálkozom, hogy Rossz Szutyit kihagytad. Hát
6: igen, mert itt a következő a One Republic, tehát ennek is ott a helye, amikor talán ő belül is lesz egy akkora sztár, mint mondjuk a...
5: Szerintem nem.
6: Nem lesz akkora?
5: Szerintem nem. Egyszerűen ma már nem lehet. Tehát nem. Egyszerűen nem tudsz kitűnni a tömegből, mert azzal, hogy kinyílt az online világnak köszönhetően, a zeneipar is egyszerűen olyan mennyiségű tehetség kerül elő, hogy egyszerűen nézd meg, már egy Lady Gaga sem tud madonnai magasságokat el. Érni.
6: Hát lehet, hajaz rá.
5: Igen, lehet, hogy pénzben, darabszámban...
6: Hát Madonnát is hozottam volna.
5: Na, igen.
6: Akár, azt meg láttam.
5: De a One Republic minden esetre egy óriási kedvenc, hát, nagyon szeretik őket, az
6: igen,
5: biztos.
6: Igen, nagyon sok jó előadó van, ő is közülük tartozik a világon, érdemes elmenni, ráadásul hozzád kapcsolódik Miki, mert azt hiszem születésnapomra vetted nekem ezt a jegyet.
5: Így a baráti társaságoddal közösen, igen. Érdekes, hogy a mai zenekarok közül azért az ember sokakat megszeret, és hogy nálad a One Republic volt az, amelyik így beakadt. Tehát, hogy te imádod őket.
6: Igen, de pedig azt mondhatjuk mai zenének.
5: Ah, persze.
6: Hát azért az embert azért egy ilyen helyen, mint a rádió, azért ez is megfogja ezek a dolgok is.
5: Azt is áruljuk el a hallgatóknak, hogy például a rádiózással...
6: Black Sabbath.
5: Így van, a rádiózással együtt jár az is, hogy az embernek a...
6: Formálja neked, kicsiket a zenei ízlést.
5: Az ízlést, így van, ahogy mondod, formálja a zenei ízlést, tehát hogy az elektronikai zenében, a rockban is, a maiban, a régiben, mindenben megtalálja az ember a saját kedvenceit, ezért is olyan változatos mondjuk a zenei ízlésed.
6: Meg hát engedjük be az újat, mert jó elnökből én is beengedem most a One Republic-ot.
5: Jaj, de jó. És nagyon jó. Milyen élmény kapcsolódik a One Republic-hoz?
6: Hát,
5: hát igen, ezen kívül emlékszem, hogy a születésnapodon volt egy ilyen kis buli, ahol az összes barátod összejött, nagyon sokan voltunk, és akkor ott kaptad meg a jegyeket, és el is mentetek a koncertre. Jó volt a koncert?
6: Nagyon jó volt, ez arénában volt egyébként, ott is elfér 12 000 ember, nagyon jó volt, látványban mindenben, tehát jó volt.
5: Ha össze kéne hasonlítanod Robbie Williams-el, volt ugyanaz az a színvonal? Jó, vagy volt?
6: Talán vezette picikét nálam Robbie Williams, de nehéz lenne igazi sorrendet felállítani.
5: Uh-huh. Na jó, hát akkor meghallgatjuk 2013-ból ugyanis a Love Runs Out című dolog, amit nagyon szeretsz, az akkor jelent meg, ugye hát nyilván pont ráadásul az aktuális listánkban is benne volt a One Republic egy új dallal, úgyhogy abszolút aktívak, fiatal srácok, ezt a dalt hallgatjuk meg most, jön tehát a One Republic és a Love Runs Out 2013-ból.
2: A negyedik.

0: Ez a Csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a One Republic, hát szerintem minden hacs hallgatónk tudja nagyon jól, hogy Vili nagy kedvencei a One Republic. Na folytatjuk tovább a Moli Top 8-at, van még dal, amivel foglalkozhatunk. Melyik legyen a következő, Vilikém? Ugorjunk egy kicsit vissza az időbe. Ha azt mondom neked, hogy árnyék a falon és vörös bor a nadrágon, akkor mi jut erről eszedbe?
2: Hát imádom Michael Fieldot és a árnyék a falon, de akár a Mulás Shadows is hallgathatnánk, annak is rengeteg jó zenéje van. Látod, az ő koncertjére nem jutottam el. Valahogy úgy alakult, hogy nem mentem el, de hogyha eljönne, állítom még aktív, tehát koncertezik, akkor azért, és ő váltogatja például, volt, amikor Maggie Reilly volt az énekesnő,
1: aztán
2: az árnyék a falon például ott egy férfi énekest keresett hozzá, tehát ez is jó benne, nagyon jó világsztárokkal vagy hangokkal énekelteti föl a dalait. De valahogy ezt fűződik az élményem, hogy hallgattuk valami étterembe, lehet, hogy videodiszkót, lehet, hogy nem, de ment ez az árnyék a falon, és akkor mellettem ült egy fehér Ringer Farmeros csaj, akinek hát úgy csaptam a szelet, és én köztött, hogy eléggé tudok gesztikulálni a kezeimmel is, és hát a mellettem lévő vörösboros porat egy az egybe így...
1: Leütötted?
2: Leütöttem, és így rá az ülepére mindenre. Azt hiszem, az életben nem jött ki a gatyájából, és tehát a mi kapcsolatunk se jött ki. Úgy mondanám, a mi bimbódzó kapcsolatunk, mert semmi nem volt.
1: Nem, pedig azt hittem, hogy felajánlod, hogy hazavisszük a nadrágodat, leveszed, beáztatom.
2: Valami ilyesmit mormolt később, hogy a büdös helyben nem ülök mellé, csak a terem másik oldalára.
1: Jaj, Vili!
2: És akkor egy ilyen fehér farmer, egy ilyen Ringer farmer, az ritkaságnak számított, mert
1: hát akkor...
2: Még a farmer is nagy szám volt,
1: nem
2: szerintem, hogy a trapper, meg a...
1: Ja, azok voltak. Aha.
2: Ezek sem voltak rossz farmerek, de hát...
1: Meg hát a Lévisz 501,
2: egy piros címkés Lévisz-be, neked Ringer-öd volt. Vagy Pestre kellett fölmenni az ecseri piacra, és hát azért megkérték az árát, vagy át kellett menni a Jugoszláviába, akkor Jugoszlávia volt 80-as
1: évek előtt. Úgy látom, Vili, hogy te ezekkel a leöntögetésekkel nagy király vagy, mert most itt a csajt a vörösborral, a fehér farmert, aztán vágópirost is onnan ismerjük, onnan vagyunk haverunk, hogy mellenöntötted kávéval.
2: Ma úgy rontott be a stúdió ajtón keresztül a szerkesztőségbe, hogy kilökte kezemből saját. Arról nem tettem.
1: Igen, csak rányitottad az ajtót. De sose felejtem el, egyszer forgattam néhány évvel ezelőtt pirossal, és ugye én nem ismertem őt úgy személyesen, akkor ismerkedtünk össze, és csak elég volt annyit mondanom, hogy tudod először, hogy hát úgy szervusz, vágó piros, szervusz, Malacki Miklós, szervusz, igen, akkor így forgatunk, úgy forgatunk, nagyon jó fejmel laza.
2: Aranyos,
1: de hogy van, volt egy kis távolság, és akkor mondtam, hogy te piros. Én tudom ám azt, hogy a Didiken ott landolt a kávé. Emlékszel Moli Vilire? Óriás. Hát azóta ugye volt is vendégünk itt a 20 a csúcsomban, és
2: de jó
1: azt
2: volt,
1: mondta,
2: de
1: nagyon jó szívvel emlékszik rád, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt a kávé.
2: Pedig volt bent te is, az meg hát, leültötte.
1: Drága hallgatóink, akkor 1983-ból meghallgatjuk Mike Oldfield dalát, a Shadow on the Wall. Lehetne az a dal címe is, hogy nem, hogy árnyék a falon, hanem vörös bor a Rangeron. Ez a remix jön. Ezzel folytatjuk a hacsot.
0: A harmadik.

0: a csúcson.
1: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
2: Na, bejött.
3: Közben. Na, folytatjuk tovább, drága hallgatóink, közben kinyílt a stúdióajtó, és bejött hozzánk Bruno. Szevasz, Bruno! Szia, Brunci! Mi a helyzet?
2: Mi engedtük be?
3: Semmi baj. Mi engedtük be?
4: Vonzódik a zenékhoz.
3: Ennyi. Ő is szerette volna meghallgatni Molly slágereit. Na, folytatjuk tovább a hacsot, drága hallgatók.
4: Szia!
3: Hello! Benne pedig Molly top 8, Mike Oldfield után pedig mondjuk akkor ugorjunk 2011-be, hiszen van megint csak egy zenekar, akiket mind a ketten nagyon szeretünk. Kanadaiak, rockzenét játszanak.
4: És
3: ugye, így van, és ugye személyes értésnek vettük, amikor egy rockban járatos ember azt mondta, hogy szerintem a Nickelback nem rockzene. Azért elküldeném őt is egy koncertre, hogy azért hallgass meg, tesó, hogy vajon rockzene. És hát ti voltatok Nickelback koncerten a gyermekeiddel, és
4: szintén az arénában volt.
3: És mondhatjuk, hogy ezer esetben egy, amellett, hogy óriási volt a Flash, azért egy megható pillanat következett el, igaz?
4: Hát igen, már igyekszem elvinni a gyerekeimet, most már ők visznek engem. Vagy nem, vagy nem.
3: Vagy nem, ez jó.
4: És hát nyilván hallott róla, meg tudta, de neki ez nem feltétlenül ez a kedvence. De aztán nagyon jól érezte magát, és amikor ez a szám, ami most következik, ez volt, és ennek van egy ilyen effekte, amikor a lökés hullámok így...
3: Igen, hogy a When We Stand Together kezdődik, igen.
4: Aztán, igen. Ez egy végigmentett a közönségen, a hozzá kapcsolódó fényekkel, és akkor a nagyobb fiam hátrafordul, hogy apa, ez jó volt, szeretlek!
3: De jó.
4: Tehát ezek jó dolgok.
3: Ezek nagyon szép élmények. Jaj, de szép, Willi, hát akkor meghallgatjuk, jó?
4: Nickelback, ha jön, megint fölmászok négykézláb is.
3: Ez jó. 2011-ből meghallgatjuk akkor a When We Stand Together című dalt. Jön a Nickelback itt a Molly top 8-ban.
1: A második.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a csúcson.
1: Ők voltak a Nickelback és a When We Stand Together 2011-ből. Hát azért azt mondhatjuk, hogy ez egy óriási dolog szerintem egy apának.
2: Kifizetik a belépőjét, jó volt.
1: Az például óriási dolog. Finom célzás, amikor kifizetik a belépőjét. Nem, azt én észrevettem nagyon sokaknál, a saját családomban is, de nálad is, a másik baráti társaságaimban is, hogy eljön az a pont, amikor ugye a gyermeked már túllép a kamaszkoron, és már
2: a közös
1: igazából,
2: élmények.
1: Igen, és igazából már valahol egy picit ő a vélemény formáló a családban, vagy akkor már neki is van szava és véleménye, és egy kicsit a apukák próbálnak nyilván idomulni a gyermekükhöz, és keresni azokat a pillanatokat, amikor a gyermek szemében te úgy menő lehetsz, vagy olyan dolgot tudsz mutatni, nyújtani neki, ami számára tényleg ilyen lehengerlő. És az, hogy tényleg egy koncertre elviszed a fiadat, és hátrafordul, és látod csillogni a szemét, és oda kiabálja, hogy apa, ez bazi jó, és szeretlek, azért azt gondolom, hogy tényleg felejthetetlenné tud tenni egy ilyen pillanatot.
2: Én azt mondom, hogy nem csak ilyen koncertek lehetnek, lehet egy közös üvegbor elfogyasztása valahol, de nyilván egy ilyen közös élmény, ami ekkorát szól.
1: Amikor mind a kettőtöknek menő, az tényleg menő, hogy a két generációnak mind a kettő azt mondja, hogy azt a betyárját, ez menő.
2: Hát belül egy belement a küzdőtérre. Uh-huh. Én meg ott ragaszkodtam a kis székemhez, aztán bócipem, én is lementem.
1: Nagyon helyes, így is kell. Na hát, elérkeztünk az utolsó dalhoz, aminek igazából nincs így rangsora, igaz? Tehát, hogy nem feltétlenül fontosabb ez a dal, mint a többi. Hát egy olyan koncert élmény, ami szintén nem ma volt, sőt, már sajnos abból a zenekarból nem is él mindenki, viszont...
2: Aztán a basszusgitáros meghalt.
1: Igen, viszont óriási élményt, feelinget és flasht adtak a világnak, és legyen fiatal vagy idősebb, ha meghallja a zenéjüket, bármelyiket, akár azt, ami most következik, egyszerűen nem tudod a lábadat a földhöz tapasztani, mert elindul, rögtön elkezded ütni a ritmust.
2: Hát ez a Gimme Higher Lovin' ZZ Top, és akkor nagyon nagyok voltak ezek a dalok, illetve még Jugoszlávia volt, még Tito összetartott őket, és Zágráb, uh-huh. Magyarosan Zágráb, de Zágráb, rengeteg külföldi nagycsapat ment koncertezni, és hát nekünk az volt a legközelebb, és át is engedtek bennünket, tehát azért mi könnyebben átmentünk Jugoszláviába, mint Ausztriába.
1: Igen.
2: És elmentünk erre a koncertre, hú, félelmetes volt, 10 000 lehettünk, és egy amerikai bandát, egy ZZ Topot élőben megnézni. És érdekes, őket sokkal később, 15 éve, 20 éve, azt hiszem, láttam Magyarországon is, Budapesten az arénában, az sem volt rossz, de akkor már elmentek a blues irányába, blues felé, aha. És itt ilyen nagy zenéket játszottak egymás után, és olyan ráadást csináltak, és lenyomtak másfél órát, akkor hagytok bennünket főnni saját levünkbe, majdnem leszakadt a lelátó, 10 000 ember ugrált fönt a széken, mindenhol tudott. Én nagyon szeretem az olyan koncerteket, azt hiszem Nickelback is ilyen, hogy nincs sok szöveg a két zene között, hanem egyikből megy a másik.
1: Aha.
2: És tartanak ilyen kis szüneteket, és akkor szövegel egy kicsikét a Budapest, meg Szerbusz frontember. Itt is másfélet lenyomtak szinte egyben, mint hogyha egy ilyen mixet hallgattál volna. És akkor volt egy 10 perces szünet, a ráadást kierőszakolták tőlünk. De hát tudtok, hogy lesz ráadás, mert...
1: A legnagyobb slágerek még nem szóltak. Aha.
2: És akkor azt hagyták a végére, ez a két szakállas szegény, mert az egyik nem is él, és hárman akkora zenét csináltak, hogy félelmetes.
1: Félelmetes.
2: Jó, fiatalabb voltam én is, az is félelmetes volt.
1: Jaj, te örökké fiatal, Vili.
2: Ennek egyébként a klipjét is érdemes megnézni.
1: Az biztos. És nem a szakállas urakra célzott itt a Vili.
2: Azon gondolkodom, abba a kis menő autóba, a piros kis régi Oldsmobile-ba, hogy fér be ennyi hosszú lábú csaj?
1: Ennyi hosszú comb. Igen. Mert hogy ez az utolsó dalunk, ZZ Top és a Give Me All Your Love in 1983-ból. Még egyszer köszi, Vili.
2: És ezt nagy hangerőn kell hallgatni.
1: Most föl is csavarjuk a hangerőt. Köszönjük szépen, hogy elhoztad ezeket a sztorikat. Jövő héten újra találkozunk, akkor megmutatom az én kedvenceimet is, jó?
2: Ennyi a megtiszteltetés, hogy megengedted, és alig várom, hogy miket hozol jövő héten.
1: Jó, érdekes lesz az is. Köszönjük a figyelmeteket, drága hallgatók, az 500. 20 a csúcson eddig tartott, találkozunk jövő héten is, de akkor most, ahogy Vili kérte, csűrjétek föl a hangerőt, ugyanis az utolsó dalunk mára, a ZZ Top és a Give Me All Your Lovin, ezzel búcsúzik a Hacs, találkozunk jövő héten.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Reklám.
3: Joynapok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego. Otthon generációkon keresztül.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Hajóépítést hirdetett a Bahart, életműdíjat kapott a kaposvári zenész, borongós időnk lesz. Jó napot kívánok, 11 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges Bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. Artisius életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása

0: során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es Párizsi Olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapásnövényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma egész nap borult idő várható, többfelé jelentős esővel, záporral. A változó irányú szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek 12-20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Csodálatos szombatot kívánok mindenkinek, és nagyon szép hétvégét, 6 perccel 11 óra után. Így vagyok szabad, ezt remélem tudjátok énekelni ma a Follow the Flow-val, vagy ha még munka van, akkor segít abban, hogy kitartsatok továbbra, és mondjuk John Newman, Mary Go című újdonsága. Na de itt van Alex Caudino és Kelly Rowland is, ez a What a Feeling című daluk.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

A Hot & Cold című a rádió mostan 3 percen múlt 4:12. Ilyen időben mivel foglaljuk le a gyereket? Mivel vezessük le az energiáit? Hát a hírekben is elhangzott, hogy lehet kreatívoskodni otthon, úgy, hogy közben egy pályázaton vesz részt a család apraja nagyja. Építs te is hajót, gyerekeknek hirdetett pályázatot a Bahart. A balatoni hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára a Balatoni Hajózási ZRT. A cél az, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A lényeg az tehát, hogy a gyermek, vagyis pályázó válaszol egy tetszőleges Bahart hajót, és készíts el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyag. A választott hajó lehet komp, személyhajó, vagy akár nosztalgia hajó is. Vitorlás hajót nem lehet készíteni, ez az egy kivétel van. Általános iskolai osztályokat is várnak. Alsó, illetve felső tagozat a két kategória. Egy osztály egy pályaművel nevezhet, és nem magát a fizikai alkotást kell egyébként bemutatni a nevezéskor, hanem annak fotóját e-mailben kell elküldeni. Ugyanakkor 7-től 14 éves gyermekek egyéni kategóriában is indulhatnak. Ugyanez a helyzet, vagyis az elvárás, 7-től 10 éves és 11-től 14 éves kategóriákban lehet nevezni makettekkel, amik egy a Bahar tulajdonában lévő hajót kell, hogy ábrázoljanak. Szintén egy fotót kell ezekről benyújtani e-mailben, de a pályaműveket majd azért a nyerteseknek be kell mutatniuk a díjátadó ünnepségen, ami majd csak szeptemberben lesz, de már júliusban lehet tudni, hogy milyen eredmények születtek. És hajózási élményeket lehet nyerni, akár osztálykirándulásra, ha egy osztály indul, vagy családi hajózást, hajókirándulást. És még külön díjak is lesznek, közönségdíj és kreatív újrahasznosítási külön díj. Úgyhogy akár, ha környezetbarát anyagokat használtok fel, akkor még külön jutalom járhat érte. A felhívást megtaláljátok a kaposvármost.hu-n is, ott pedig van egy link, ahol a további részleteket tudjátok elolvasni, és az e-mail címet is megtaláljátok, ahova be kell küldeni majd a pályamunkákról készült fotókat. Hát akkor lehet építeni például ilyen időben hajócskákat otthon. Az ötletel is már el is kezdődhet, miközben meghallgatjuk Eminem Houdini című dalát.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
2: Fél 12 múlt el 2 perccel. Mi lesz az ebéd? Mi kerül az asztalra? Biztos vagyok benne, hogy mindenhol valami fincsiség, és jól fog esni utána is a pihenés, meg a sok-sok zenei csemege, amiket mi tálalunk. Joe Mendes és Camila Cabello párosától egyet, jön Miley Cyrus, most pedig Bruno Mars, az I Just Might című

Rádi Pusz és Jankó közös dala volt, a Left and Right című, ez a Rádió Moston. 3:42 előtt egy perccel mit csináltok? Remélem pont semmit. Meglepő képességet fejleszt, ha az ember nem csinál semmit. Mert hogy ugye szinte folyamatos készenléti állapotban vagyunk, amúgy munkaértesítések, üzenetek és határidők között lavírozunk, miközben egyre többet hangoztatott trend, hogy a pihenést is hasznosan kell eltölteni. De hát miért? Ma már pszichológiai kutatások is bizonyítják azt, amit belül érzünk. A semmittevés nem időpazarlás, hanem az agy és a lélek természetes igénye. Ez a fajta életmód nem azt jelenti, hogy lustálkodjunk, hanem azt, hogy az emberek újra egyensúlyt keressenek a munkájuk és a magánéletük között, vagyis nem kell minden percet produktívan kihasználni. Egy nyugodt reggeli, egy telefon nélküli séta, vagy akár néhány perc csend is segíthet abban, hogy kiszakadjunk az állandó ingerek világából, és valóban pihentessük az agyunkat. Agyunknak ilyenkor lehetősége nyílik arra, hogy rendezze a gondolatainkat, feldolgozzon beérkezett ingereket, és ekkor nyílik lehetőség arra is, hogy új idegi kapcsolatok alakuljanak ki az elménkben. Összességében elmondható, hogy néha a legproduktívabb dolog, amit tehetünk, az a megállás. Úgyhogy jöjjön most egy kis csend ennek örömére. Delirium és Sarah McLachlan klasszikusa, a Silence.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Kaposváron is megszervezték a futókörök napját, hajóépítési pályázatot hirdetett a Bahart, délután is esős időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a Rádió Most déli híreit Marosi Gábortól hallják. 6. alkalommal szervezték meg Kaposváron is a futókörök napját, a szombati eseményre péntek éjfélig 650-en regisztráltak és vállalták azt, hogy a borongós esős időben minél több kört teljesítenek a Cseri Parkban. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen, országosan összesen 25 rekordtámborítású futópályán várták a mozogni vágyókat, az esemény 17 óráig tart. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges Bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgiahajó is.

0: turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 ezer forintot. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a borult idő, többfelé lehet jelentős eső, zápor, a változó irányú szél megerősödik. A hőmérsékletek 12 és 20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
2: Nemrég Andi megírta nekem, hogy mi lesz az ebéd náluk, mert hogy kérdeztem egyébként. Bableves krumplis pogácsával, klasszikus és nagyon finom. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá Andi nektek, és az egész családnak. Nagyon kellemes délutánt, mint ahogy a Rádió Most családjának is. Persze, hogy ebbe ti is beletartoztok, így vagyunk együtt. Réd Áltonnal majd, meg Rúzsa Magdival, és itt van Dua Lipa is, ez az Illusion című dala.

Ez volt a Coldplay-dal az Orphans című a rádió. Moston 4 perccel múlt el 4:01. Hát ma mai futókörök napja esőben zajlik, de az eredmények alapján országszerte elmondható, hogy azért nagyon sokan vesznek részt rajta. Több ezer fő rója a köröket. Bár Kaposváron mintha egy kicsit a kedv nem lenne olyan nagy, mint az elmúlt években. A fél órával ezelőtti adatok alapján Kaposvár a 6. helyen állt 419 kilométerrel. Előttünk van Eger, Szolnok, Gyömrő, Dabas és Budapest 18. kerülete, na ők akkor már 1150 kilométernél többet is megtettek. De természetesen ez még nem a végeredmény, úgyhogy lehet venni a futócipőket egy esőkabáttal, és irány a Cseri Park. Még van idő délután 5-ig, hogy dobogós helyen végezzünk esetleg, de ahhoz kell mindenki, kicsi, nagy, fiatal és idősebb is, mert nem csak futva, hanem kocogva és sétálva is meg lehet tenni a távot, az is beleszámít. Hajrá Kaposvár, és hajrá mindenki, aki részt vesz, még ilyen időben is ezen az eseményen. Switch Disco és Ella Henderson párosával folytatjuk a React következik.

0: Programajánló.
1: Ma Szennában délután 3 óráig a Somogy megyei Népművészeti Egyesület nyitott közösségi napját a Skanzenben rendezik meg műhelyfoglalkozásokkal az egyesület mestereivel. Agyagozás, faragás, nemezelés, szövés, kosárfonás, babakészítés, fajátékkészítés, tojásfestés, csipkeverés és gyöngyfűzés, valamint bútorfestés is lesz. 3 órától pedig a Somogy zenekar koncertjét hallgathatjátok, és lesz táncház is Tóth Tibor János néptáncpedagógussal. A Szennai Művelődési Házban a Tatros együttessel lehet múlatni az időt. Moldvai ének és hangszeres oktatás lesz délután 2 órától, este 7-től pedig a Csángó táncházba várnak mindenkit. Szeretettel hívnak meg mindenkit a mai napon a kaposvári fúvós zenekar minősítő hangversenyére az Együd Árpád Kulturális Központba délután 3 órára, a belépés díjtalan. Ugyanakkor várnak mindenkit egy művészeti és zenei estre Kaposmérőbe, a református templomba. Jótékonysági fellépést tart délután 5 órától a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és táncos tanulói közössége. A belépés szintén ingyenes. Ma este a Kaposvár arénában a Rómeó és Júlia című musicalt lehet megnézni, és orgona koncertet hallgathatunk a Nagy Boldogasszony Székesegyházban este 7:30-tól. Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója játszik majd. A belépés díjtalan. És aztán a Kultik moziba is várnak mindenki gyerkőcöket mesefilmekkel. Az új Bori a mozifilm cíművel többek között, de a nagyobbaknak is van miből válogatniuk. A Zselici Csillagpark délután 4 órától tart nyitva. Megismerhetjük a Zselici csillagos égboltot, lesz planetáriumi filmvetítés, és éjszakai távcsöves bemutató, bár ezzel kapcsolatban érdemes érdeklődni az időjárás miatt.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most. Like this.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.

Linkin Park zenélt a rádió most a Over Each Other címmel. 10 perc múlva lesz 1 óra. Harry Styles-t várjuk még a hírekig, illetve Bill Medley és Jennifer Warnes párosát, akik egy igazi klasszikust adnak elő, szívmelengető klasszikus lesz az. Jax Jones és Zoe Wiestől pedig a Never Be Lonely szól. Soha nem lesztek egyedül. Hogyha velünk rádióztok továbbra is, maradjatok itt a 91.2-n, a legfrissebb hírek után indul a zenemaraton. A holnap délelőttöt pedig Tibivel tölthetitek el. Na meg a legnagyobb sztárokkal, ezt mondanom sem kell. Györfi Vettát hallottátok, csodálatos hétvégét mindenkinek. Találkozzunk legközelebb is, vagyis hétfőn.

0: Talking. Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Csillagnap a somogyi erdőkben, elhunyt Sörös Sándor színművész, marad az esős időjárás. Köszöntöm Önöket 13 órakor a Rádió Most híreit, Marosi Gábortól hallják. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a somogyi gyermekvédelmi hónap résztvevői, a Ropai pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a somogyi erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. Hatodik alkalommal szervezték meg Kaposváron is a futókörök napját, a szombati eseményre péntek éjfélig 650-en regisztráltak és vállalták azt, hogy a borongós esős időben minél több kört teljesítenek a Cseri Parkban. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen, országosan összesen 25 rekordtámborítású futópályán várták a mozogni vágyókat, az esemény 17 óráig tart. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Először fordul elő a Cannes Filmfesztivál történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvar mellett, akinek hetedik filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannes-ba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt. A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a május 24-i záró ünnepsége nyújtja majd át a díjakat. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es Párizsi Olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől.
0: Időjárás jelentés.
3: Délután is marad a borult idő, többfelé lehet jelentős eső, zápor, a változó irányú szél megerősödik. A hőmérsékletek 12 és 20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Életműdíjat kapott a kaposvári zenész, ma van a futókörök napja, elhunyt Sörös Sándor. Köszöntöm Önöket, 14 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Artisius életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői, a Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. Hatodik alkalommal szervezték meg Kaposváron is a futókörök napját, a szombati eseményre péntek éjfélig 650-en regisztráltak és vállalták azt, hogy a borongós esős időben minél több kört teljesítenek a Cseri Parkban. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen, országosan összesen 25 rekordtámborítású futópályán várták a mozogni vágyókat, az esemény 17 óráig tart. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 ezer forintot.
0: Időjárás jelentés.
2: Délután is marad a borult idő, többfelé lehet jelentős eső, zápor, a változó irányú szél megerősödik. A hőmérsékletek 12 és 20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Hírek most!
1: Gólya családot gondoznak a várdaiak, ma van a futókörök napja, szükség van az esőre. Jó napot kívánok, 15 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Hatodik alkalommal szervezték meg Kaposváron is a futókörök napját. A szombati eseményre péntek éjfélig 650-en regisztráltak, és vállalták azt, hogy a borongós esős időben minél több kört teljesítenek a Cseri Parkban. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen, országosan összesen 25 rekordtámborítású futópályán várták a mozogni vágyókat. Az esemény 17 óráig tart. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött, vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen 10-25 mm csapadék hullott, délnyugaton és keleten helyenként ennél is több, bár az északnyugati térség továbbra is száraz maradt. A szakemberek szerint a májusi esők különösen sokat segítettek az őszi vetéseknek és a nyári kapás növényeknek, amelyek korábban nagyon száraz talajba kerültek. A következő napokban újabb jelentős csapadék érkezhet, így a még szárazabb terület is tovább javulhat a helyzet. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges baharthajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. A belga Tim Merlier nyerte a Tour de Hongrie harmadik szakaszát, mely pénteken délután indult el Kaposvárról. A mezőny egy kisebb zselici kört tett meg, majd a belvároson keresztül elindult Szekszárd irányába. A 152 kilométeres távnak 19 csapat, 114 versenyzője vágott neki, köztük a 2024-es Párizsi Olimpia negyedik helyezettje Walter Attila is, aki az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A szekszárdi sprint sikernek köszönhetően pedig Tim Merlier visszavette a sárga trikót francia ellenfelétől.
0: Időjárás jelentés.
1: Délután is marad a borult idő, többfelé lehet jelentős eső, zápor, a változó irányú szél megerősödik. A hőmérsékletek 12 és 20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.

0: Versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartható megoldásaival. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu oldalon lehet. 6. alkalommal szervezték meg Kaposváron is a futókörök napját. A szombati eseményre péntek éjfélig 650-en regisztráltak és vállalták azt, hogy a borongós esős időben minél több kört teljesítenek a Cseri Parkban. A 2020 óta egyre népszerűbb eseményen ezúttal már rekordszámú helyszínen, országosan összesen 25 rekordtámborítású futópályán várták a mozogni vágyókat. Az esemény 17 óráig tart. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A 2. Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 ezer forintot.
1: Időjárás jelentés.
0: Délután is marad a borult idő, többfelé lehet jelentős eső, zápor, a változó irányú szél megerősödik. A hőmérsékletek 12 és 20 fok között alakulnak, az alacsonyabb értékeket a tartósan esős helyeken mérhetjük. Késő estére 11-13 fok közé hűl majd a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I

Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott.

0: U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az Igali Batthyány Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont. Artisjus életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Először fordul elő a Cannes Filmfesztivál történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvar mellett, akinek 7. filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannes-ba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt. A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a május 24-i záró ünnepsége nyújtja majd át a díjakat.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is marad az esős, borongós időjárás, 11-13 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
2: Ne!
1: Az 500.
2: Ilyen vén vagyok.
1: Igen, igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
2: 500-ad, várj,
1: az... Több mint 9 éve.
2: Na, ezt akartam kinyomozni.
1: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
0: 91.2. Rádió műsorajánlót hallottak.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

0: volt az olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3-2-1 olimpiai bajnok Magyarország!
2: Liu Shaolin!

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. május 16-a, szombat este 6 óra van. Kaposvár helyi hír összefoglalóját, a Krónikát Marosi Gábortól hallják. Életműdíjat kapott a kaposvári születésű gitárművész. László Attila gitárművész, zeneszerző május 11-én kapta meg az Artisius életműdíjat. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. A kaposvári születésű művész több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. Munkásságát korábban Liszt Ferenc díjjal, Érdemes Művész díjjal és Artisius díjjal is elismerték. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. Több mint 3000

0: Dabassal, többnyire ők nyernek, egyszer sikerült. Nekünk az időjárás most annyira nem kedvez, meglátjuk, hogy mennyien jönnek el, de hála Isten teli voltak már a parkolók. Nagyon fontos a futás, a séta, a futókörök napja nem csak a futásról, a rendszeres sportolókról szól, hanem a sétálók, gyalogrókat is várjuk, és éppen ez a szép benne. Az egészséges Kaposvár program keretében az a legfontosabb, hogy minél több embert rábírjunk a sportolásra, ez egy kiváló alkalom.
1: Kiégett egy ház Mernyén. Teljes terjedelmében égett egy lakóház Mernyén a Csokonai utcában csütörtökön kora este. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, de mire odaértek, már kiégett a mintegy 70 négyzetméteres épület. Az egységek megakadályozták a tűz tovább terjedését, eloltották a lángokat és átvizsgálták az ingatlant, amelyben senkit sem találtak. A tulajdonos később hazaért, lakhatásáról ismerősei gondoskodtak. A négylábúak is élvezhetik majd a nyári szezont. Kutyavidám park nyílt Balatonlellén, ahol a négylábúakat külön játékos és aktív kikapcsolódási lehetőségek várják. A város vezetés bejegyzése szerint a kutyák akadálypályán, alagutakon, ásó homokozóban és hűsítő medencében is játszhatnak, miközben szabadon mozoghatnak és ismerkedhetnek. A létesítmény célja, hogy egy biztonságos közösségi teret adjon a kutyásoknak a nyári szezonban. Közben a Balatonon is indul a strandszezon, a kutyás fürdőhelyek közül 3 hivatalos strand várja az ebeket, a Fonyódi, a Balatonföldvár és a Keszthelyi Kutyáspark és Piknikkert. Építs hajót címmel hirdetett pályázatot a Bahart. Idén ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A kerek évforduló alkalmából hajóépítési pályázatot hirdettek Építs hajót címmel. A kreatív programot általános iskolás gyerekek és osztályok számára írták ki. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges Bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. A pályázat részletei a hajózási társaság honlapján érhető el. Gólyát etetnek Várdán. Néhány nappal ezelőtt áramütés érte a Várdán fészkelő gólyapár hím tagját, ezért most a tojónak kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Azért, hogy a madár könnyebben boldoguljon a mindennapokban, a helyiek összefogtak. A fészek alá a stoptábla tetejére egy etetőt szereltek fel, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a tojó könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Erről beszélt rádiónknak Molnár Marcell, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kaposvári helyi csoportjának elnöke. Őt hallják most.
2: Elég rossz esélyeik vannak, mert alapból is ugye eleve két szülő kell ahhoz, hogy egy nagyobb fészek aljat fel tudjanak nevelni a gólyák. Most így, hogy egyedül maradt, így a teljes fészek alj felnevelésének gyakorlatilag nem sok esélye van, ha magára hagyja a falu ezt a gólyát. Tehát több lehetőség van. Az egyik az, hogy megpróbálni hozzátáplálni. Ez a gólyák esetében azt jelenti, hogy alá kell rakni táplálkozni, táplálékot a fészek közelébe. Van rá esély, hogy megtalálja a tojó, és akkor szépen azzal is kiegészítve tudja etetni a fiókákat. Ha ez nem működik, tehát hogyha szemmel láthatóan sírnak a fiókák, mert éhesek, ezt lehet hallani lentről a fészek alól, akkor szokott jönni az a megoldás, hogy kiemeli a Nemzeti Parknak a szakembere a fiókákat, a fészekből, egy darabig mesterségesen nevelik őket, és akkor utána lehet visszarakni őket olyan fészkekbe, ahol megvan mind a két szülő, és hasonlókorú fiókák vannak. Ez szokott működni.
1: A krónika végén pedig sport. Visszavette a sárga trikót a belga kerékpáros. Kaposváron indult a Tour de Hongrie magyarországi kerékpáros verseny harmadik szakasza pénteken. A zselici körrel kiegészített, Szekszárdig tartó 152 kilométeres távon a belga Tim Merlier bizonyult a legjobbnak. Győzelmével visszavette a sárga trikót a francia Benoît Conneffroy-tól. A Tour de Hongrie harmadik szakaszán 19 csapat, több mint 100 kerékpárosa pattant nyerekbe. A versenyzők között ott volt a 2024-es párizsi ötkarikás játékok olimpiai negyedik helyezettje Walter Attila is. A hazai sportoló az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A magyarországi

0: körverseny szombaton is folytatódott a Mohács és Pécs közötti viadallal. Ringbe szálltak a boxolók Igalban. Több mint 150-en neveztek az Igali Ökölvívó kupára, melynek a Batthyány Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont szombaton. Az eseményre Pécsről, Egerből, Budapestről, Erdélyből, Kaposvárról és Igalból is neveztek amatőr versenyzők. A verseny kiírói U13, U15, U17 és U19-es korosztályban hirdették meg az Ökölvívó kupát. A legtöbb fiatal élete első versenyét teljesítette Igalban.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is marad az esős, borongós időjárás, 11-13 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton itt, most. Rádió Most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajat hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2-n.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. 30 napos mesekihívást indított a Libri Mini, hogy minél több családban váljon a mindennapok részévé a közös meseolvasás. A kezdeményezés során május közepétől minden nap egy új történetet ajánlanak a szülőknek, nagyszülőknek és pedagógusoknak, ezzel is felhívva a figyelmet a mesélés fejlesztő hatásaira. A szakemberek szerint a közös olvasás bővíti a gyermekek szókincsét, fejleszti a képzelőerőt és az érzelmi intelligenciát, miközben erősíti a családi kapcsolatokat is. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 000 forintot. Először fordul elő a Cannes Film Festival történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az Aranypálmáért. A fesztivál vetett

0: Nemzetközi zsűri a május 24-i záró ünnepségen nyújtja majd át a díjakat.
1: Időjárás jelentés.
0: Este is marad az esős, borongós időjárás, 11-13 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői. A Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert. Először fordul elő a Cannes Filmfesztivál történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvar mellett, akinek 7. filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannesba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt. A 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a május 24-i záró ünnepsége nyújtja majd át a díjakat. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll rendelkezésére az önkormányzatoknak, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezet

0: majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: mondj, hogy emlékszel!
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Csepreg Éva vagyok a Neotomból. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Marosi Gábor vagyok. 8. lett Kaposvár a futókörök napján. Több mint 3300 kilométert futottak a kaposváriak a futókörök napja országos eseményen. A Cseri Parkban szervezett egésznapos programon 350-nél is többen álltak rajthoz. Sokan az 5 és 10 kilométer közötti távot választották, de akadtak olyan elszánt sportolók, akik 42 kilométert futottak le. A győztes Dabas lett, Kaposvár a 8. helyen végzett a 17 órás adatok szerint. A futókhoz Kaposvár alpolgármestere Kárpáti Tíme is csatlakozott, őt hallják most.
2: Évek óta zajlik most már futókörök napja, nagy harcban vagyunk mindig Dabassal, többnyire ők nyernek, egyszer sikerült nekünk. Az időjárás most annyira nem kedvez, meglátjuk, hogy mennyien jönnek el, de hála Isten teli voltak már a parkolók. Nagyon fontos a futás, a séta, a futókörök napja nem csak a futásról, a rendszeres sportolókról szól, hanem a sétálók, gyalogrókat is várjuk, és éppen ez a szép benne, az egészséges Kaposvár program keretében az a legfontosabb, hogy minél több embert rábírjunk a sportolásra, ez egy kiváló alkalom.
1: Építs hajó címmel hirdetett pályázatot a Bahart. Idén ünnepli 180 éves jubileumát a Balatoni Hajózási ZRT. A kerek évforduló alkalmából hajóépítési pályázatot hirdettek Építs hajót címmel. A kreatív programot általános iskolás gyerekek és osztályok számára írták ki. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges Bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. A pályázat részletei a hajózási társaság honlapján érhető el. Kiégett egy ház mernyén. Teljes terjedelmében égett egy lakóház mernyén a Csokonai utcában csütörtökön kora este. A helyszínre a kaposvári hivatásos tűzoltókat riasztották, de mire odaértek, már kiégett a mintegy 70 négyzetméteres épület. Az egységek megakadályozták a tűz tovább terjedését, eloltották a lángokat és átvizsgálták az ingatlant, amelyben senkit sem találtak. A tulajdonos később hazaért, lakhatásáról ismerősei gondoskodtak. Életműdíjat kapott a kaposvári születésű gitárművész. László Attila gitárművész, zeneszerző május 11-én kapta meg az Artisius életműdíjat. Az elismerést a Magyar Zeneházában adták át. A kaposvári születésű művész több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált. Előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként

0: A négy lábúak is élvezhetik majd a nyári szezont. Kutyavidám park nyílt Balaton lellén, ahol a négy lábúakat külön játékos és aktív kikapcsolódási lehetőségek várják. A város vezetés bejegyzése szerint a kutyák akadálypályán, alagutakon, ásóhomokozóban és hűsítőmedencében is játszhatnak, miközben szabadon mozoghatnak és ismerkedhetnek. A létesítmény célja, hogy egy biztonságos közösségi teret adjon a kutyásoknak a nyári szezonban. Közben a Balatonon is indul a strandszezon, a kutyás fürdőhelyek közül három hivatalos strand várja az ebeket, a Fonyódi, a Balatonföldvár és a Keszthelyi Kutyáspark és Piknikkert. Gólyát etetnek Várdán. Néhány nappal ezelőtt áramütés érte a Várdán fészkelő gólyapár hím tagját, ezért most a tojónak kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Azért, hogy a madár könnyebben boldoguljon a mindennapokban, a helyiek összefogtak. A fészek alá, a stoptábla tetejére egy etetőt szereltek fel, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a tojó könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Erről beszélt rádiónknak Molnár Marcell, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kaposvári helyi csoportjának elnöke. Őt hallják most.
1: Elég rossz esélyeik vannak, mert alapból is ugye eleve két szülő kell ahhoz, hogy egy nagyobb fészekaljat fel tudjanak nevelni a gólyák. Most így, hogy egyedül maradt, így a teljes fészekalj felnevelésének gyakorlatilag nem sok esélye van, ha magára hagyja a falu ezt a gólyát. Tehát több lehetőség van. Az egyik az, hogy megpróbálni hozzátáplálni. Ez a gólyák esetében azt jelenti, hogy alá kell rakni táplálkozást, a fészek közelébe. Van rá esély, hogy megtalálja a tojó, és akkor szépen azzal is kiegészítve tudja etetni a fiókákat. Ha ez nem működik, tehát hogyha szemmel láthatóan sírnak a fiókák, mert éhesek, ezt lehet hallani lentről a fészek alól, akkor szokott jönni az a megoldás, hogy kiemeli a Nemzeti Parknak a szakembere a fiókákat, a fészekből, egy darabig mesterségesen nevelik őket, és akkor utána lehet visszarakni őket olyan fészkekbe, ahol megvan mind a két szülő, és hasonlókorú fiókák vannak. Ez szokott működni.
0: Végezetül pedig néhány sporthír. Ringbe szálltak a boxolók Igalban. Több mint 150-en neveztek az Igali Ökölvívó kupára, melynek a Battyányi Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont szombaton. Az eseményre Pécsről, Egerből, Budapestről, Erdélyből, Kaposvárról és Igalból is neveztek amatőr versenyzők. A verseny kiírói U13, U15, U17 és U19-es korosztályban hirdették meg az Ökölvívó kupát. A legtöbb fiatal élete első versenyét teljesítette Igalban. Visszavette a sárga trikót a belga kerékpáros. Kaposváron indult a Tour de Hongrie magyarországi kerékpáros verseny harmadik szakasza pénteken. A zselici körrel kiegészített, Szekszárdig tartó 152 kilométeres távon a belga Tim Merlier bizonyult a legjobbnak. Győzelmével visszavette a sárga trikót a francia Benoît Cornefroy-tól. A Tour de Hongrie harmadik szakaszán 19 csapat, több mint 100 kerékpáros pattant nyerekbe. A versenyzők között ott volt a 2024-es párizsi ötkarikás játékok olimpiai negyedik helyezettje Walter Attila is. A hazai sportoló az összetett legjobb magyarjaként magára öltette a fehér trikót. A magyarországi körverseny szombaton is folytatódott a Mohács és Pécs közötti viadallal.
2: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A rádió mostan.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. Ökölvívó kupát szerveztek Igalban szombaton délután, az eseményre több mint 150-en neveztek az ország minden pontjából, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők. Az amatőr felkészítő viadalon több korosztályban U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az igali Battyányi Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kisgólyáknak a túlélésre. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. Az elmúlt napok esőzései után az ország nagy részén mérséklődött, vagy teljesen megszűnt az aszály, közölte Hungaromet. A legtöbb helyen

0: Ó, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Groove House.
2: Hallgassátok ti is
1: a Rádió Mostot.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Olvasó éjszakát szerveznek a kaposvári diákoknak május végén. A második Rákóczi Ferenc tagiskolában este 7 órától másnap reggel 6 óráig egy előre elolvasott regényhez kapcsolódó interaktív feladatokon dolgoznak majd a gyerekek. A 15. alkalommal megrendezett programban 40 tanuló 8-5 fős csapatban vesz részt. Az esemény célja az olvasás népszerűsítése játékos, kompetenciafejlesztő formában. A rendezvény során a diákok különféle feladatokkal és közös programokkal találkoznak majd az éjszaka folyamán. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Ökölvívó kupát szerveztek Igalban szombaton délután, az eseményre több mint 150-en neveztek az ország minden pontjából, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők. Az amatőr felkészítő viadalon több korosztályban U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az igali Battyányi Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991-ig játszott, ezt követően a Nemzeti Színház tagja lett, később szabadúszóként ténykedett. Sokat foglalkoztatott szinkron színész volt, többek között Mel Gibson, Willem Dafoe, Jeff Bridges, Kurt Russell és Tom Selleck magyar hangjaként is ismert.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: még rosszabb!
1: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Most

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Hajóépítési pályázatot hirdetett a Balatoni Hajózási ZRT. A társaság a Balatoni Hajózás 180 éves jubileuma alkalmából hívta életre az Építs Hajót kreatív pályázatot általános iskolás gyermekek és osztályok számára. A pályázat célja, hogy a fiatalok játékos és alkotó módon fedezzék fel a balatoni hajózás világát, és saját kézzel készített maketteken keresztül keltsék életre a Balaton ikonikus hajóit. A kihívás lényege, hogy a pályázók válasszanak egy tetszőleges Bahart hajót, és készítsék el makett formájában, bármilyen technikával és tetszőleges alapanyagból. A választott hajó lehet komp, személyhajó vagy akár nosztalgia hajó is. A Sefag ZRT Erdélyben jártak a Somogyi Gyermekvédelmi Hónap résztvevői, a Ropai Pihenőhely és a Zselici Csillagpark adott otthont a Csillagnap programnak, ahol csaknem 140 gyermek vett részt egy élményekkel teli erdélyi napon, írja közösségi oldalán a Somogyi Erdőgazdaság. A retro erdélyi akadályverseny mellett planetáriumi vetítés, ügyességi feladatok, élményíjászat és bűnmegelőzési programok is várták a résztvevőket. Először fordul elő a Cannes Film Festival történetében, hogy a hivatalos program 22 alkotása között egyszerre három spanyol film is versenyez az aranypálmáért. A fesztivál veteránjának számító 76 éves Pedro Almodóvár mellett, akinek hetedik filmje szerepel a versenyprogramban, a 44 éves Rodrigo Sorogoyen, valamint a Javier Calvo és Javier Ambrosi duó alkotása indul a legfontosabb díjért. Az 1950-es évek elején már történt olyan, hogy egyszerre három spanyol film is meghívást kapott Cannes-ba, de akkor még nem létezett az aranypálma, és a mozgóképes kultúra is más jellegű volt. A 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál május 12-én kezdődött, a Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a május 24-i záróünnepsége nyújtja majd át a díjakat.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

képként. Fákleple alatt valami rém tört rám a nagy hegy oldalán. Fel kell a nap reggel, és most úgy érzem, itt vagyok, élek is, megbékélek azzal.

legjobb zenék egy hangulatos estéhez. Rádió Most. Thank you.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron. A legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók. Ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. Összefogtak a várdaiak, hogy megmentsenek egy gólya családot. A napokban ugyanis a hímmadár elpusztult, ezért a tojónak egyedül kell majd felnevelnie a hamarosan kikelő fiókákat. Szakemberek tanácsára a helyiek a fészek közelébe elhelyeztek egy etetőt, melyre minden nap tesznek húsokat, hogy a madár könnyen és gyorsan élelemhez jusson. Emberi segítség nélkül nagyon kevés esélye lenne a kis gólyáknak a túlélésre. Ökölvívó kupát szerveztek Igalban szombaton délután, az eseményre több mint 150-en neveztek az ország minden pontjából, de még Erdélyből is érkeztek versenyzők. Az amatőr felkészítő viadalon több korosztályban U13, U15, U17 és U19-ben hirdettek versenyt fiúknak és lányoknak egyaránt. Az eseménynek az Igali Batthyány Károly általános iskola tornacsarnoka adott otthont. A magyar turisták jellemzően 5-7 éjszakára foglalnak szállást Horvátországban az idei nyári szezonban, közölte az egyik legnagyobb szállásfoglaló oldal. A legtöbben jellemzően apartmant bérelnek, a leggyakrabban pedig 2-4 fős társaság vakációzik együtt. A magyarok körében kedvelt régió a Kvarneröböl, Dalmácia, Zadar és az Isztria. Az előfoglalási adatok alapján a főszezonban Vír, Crikvenica és Starigrád a magyar vendégek kedvence. Ebben az időszakban a foglalások 35%-a meghaladja a 370 ezer forintot.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is eleinte borult idő várható, többfelé esővel, záporral, majd a nap második felében csökken a csapadékhajlam. A hajnali órákra 8-10 fok közé hűl a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem Karácsony szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

nagy a baj, ha visszakart.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el a játékot, a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol. A remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

Idegen helyen, idegen tapintások koptatnak. A régi tanítások hol vannak? Ha senki nem súg és nem szól már, és visszakérnéd, amit eldobtál. Van, hogy nem megy, csak az idő rángat. Ha nincs választás az ember, hitet kitől várhat? Tudom, van rosszabb a haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Szeretnél többet megtudni kedvenc rádiódról? Irány a www.radiomost.hu. Keresd minket a Facebookon is. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Rohis Ádám Trió.
2: Hallgassátok ti is a Rádió Most.
1: De most...

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Artisius életműdíjjal ismerték el László Attila pályafutását. A kaposvári születésű gitárművész, zeneszerző több évtizedes pályafutása során a hazai jazz élet meghatározó alakjává vált, miközben előadóként, zeneszerzőként és pedagógusként is maradandót alkotott. László Attila zeneszerzőként és hangszerelőként hosszú idő óta dolgozik együtt Charlie-val, de közreműködött Cserháti Zsuzsa visszatérő lemezein is. Saját kompozícióit több formációval és nagy zenekari felállásban is bemutatta. 2016-ban jelent meg a Magic City című Big Band szerzői albuma, míg gitárversenye 2019-ben hangzott el először. A művész az elismerést május 11-én vette át a Magyar Zeneházában. Több mint 350-en húztak sportcipőt és vettek részt a futókörök napján Kaposváron, a legtöbben csaknem 120-an az 5 és 10 kilométer közötti távot választották. Volt azonban néhány olyan sportoló, aki a maratoni 42 kilométert futotta le. A kaposvári Cseri Parkban szervezett eseményen összesen több mint 3300 kilométert teljesítettek az indulók, ezzel Kaposvár a 8. helyen végzett az országos erőpróbán. 74 éves korában pénteken meghalt Sörös Sándor színművész. Az Őze Lajos díjas, fényhang életműdíjas színművész hosszantartó betegség után hunyt el. Sörös Sándor 1951. október 27-én született Budapesten, a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1974-ben végzett Várkonyi Zoltán tanítványaként. Tanára azonnal leszerződtette a Víg Színházhoz, ahol 1991.